0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékony időre számíthatunk. A kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat, mondta a technológiai miniszter. Megszűnik a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskun megyében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megnyílt a nagyközönség előtt a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinettiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfok helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszairól. Az újságírókat Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Arról még nem döntött a kormány, hogy mi lesz a Karmelita Kolostor funkciója, de addig is hétvégente nyitva marad a látogatók előtt. Az épületet központi költségvetési forrásból újították fel, a költség meghaladta a 10 milliárd forintot. Támogatni kell a tudományt, de nem alapítványi rendszerben korlátozott demokratikus kontroll mellett. Erről írt közösségi oldalán a technológiai miniszter. Tanács Zoltán a Krausz Ferenc nevéhez kötődő Élvonal alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződésének felmondására reagált. Közölte, a kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat és átláthatóbb verseny alapú rendszert alakítson ki. Már tárgyalt Pósfai Mihállyal, az MTA leendő elnökével, a következő hetekben pedig a kutatóhálózat vezetőivel és az Élvonal alapítvány képviselőivel is találkozik, tette hozzá a technológiai miniszter. Több mint 150 hajó részvételével megkezdődött a balatoni vitorlás szezon Balatonfüreden. Az évadnyitó nagydíjon a 50-50 katamarán győzött, a Józsa Márton vezette csapat kevesebb, mint 37 perc alatt teljesítette a távot. A hagyományokhoz hűen idén is a tó legidősebb hajóján, a Kishamison vonták fel a nemzeti lobogót, majd megkoszorúzták a Balatont. Megszűnik a tűzgyújtási tilalom vasárnaptól Bács-Kiskun megyében, közölte a Nébih. Azt írták, hogy az elmúlt 24 órában elegendő csapadék hullott a térségben ahhoz, hogy ne legyen magas az erdőtűz kockázata. Csongrád-Csanád és Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében azonban továbbra is érvényben marad a tilalom. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat. A felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak. Áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett le. Júniustól általános tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban. Vasárnap nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. A szél megerősödik. Éjszaka 7-13, napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. A középső területeken lesz a leghűvösebb.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az első kerületi vízivárosban található a Gyorskocsi utca, amiről legtöbbször az itt található büntetés végrehajtási intézettel kapcsolatban hallani. A 18.-19. században a mostani Gyorskocsi utca 2-es számú háza helyén állt a Bécs és Buda között ingázó postakocsik végállomása. Az utca névadása ennek állít emléket, ugyanis Gyorskocsinak egyfelől a postakocsikat hívták, másfelől pedig a váltott lovakkal közeledő szekereket, utóbbiakat Gyorsparasznak is hívták. Az utca 1879 óta viseli ezt a nevet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Európa Híd nevű pontonhídat a Magyar Honvédség II. Rákóczi Ferenc műszaki dandárja építette fel Budapesten az Európai Uniós csatlakozás népszerűsítésére. A 62 részből álló 430 méter hosszú ideglenes híd a Parlament és a Batthyány tér között állt 2003. márciusában 3 napon keresztül. Egy helyben tartásáról 22 tolóhajó gondoskodott. A 3 nap alatt a becslések szerint több mint 400 ezren keltek át rajta. Az építésben több mint 200 sorkatona teljesített szolgálatot, akik ügyeltek a biztonságra és gondoskodtak a működtetésről. Amennyiben egy hajó nem tudott volna megállni a Margit-sziget feletti folyami zárnál, a honvédek azonnal szétnyitották volna a pontont, hogy elkerüljék a balesetet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat, így a Nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Elmi Minisztérium nemzetközi tervpályázatot írt ki, melyre összesen 74 pályamű érkezett be. Ezek közül 53 darab az Eskütérihez, 21 darab pedig a Fővámtérihez készült. A két építményre vonatkozó terveket együttesen bírálták el, szintén nemzetközi bírálóbizottság segítségével. A mai Szabadsághídra vonatkozó pályázatok közül 16 háromnyílású és 5 egynyílású átkelő volt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékony időre számíthatunk. A kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat, mondta a technológiai miniszter. Megszűnik a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskun megyében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megnyílt a nagyközönség előtt a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinettiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfok helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszairól. Az újságírókat Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Arról még nem döntött a kormány, hogy mi lesz a Karmelita Kolostor funkciója, de addig is hétvégente nyitva marad a látogatók. Előtt. Az épületet központi költségvetési forrásból újították fel, a költség meghaladta a 10 milliárd forintot. Támogatni kell a tudományt, de nem alapítványi rendszerben korlátozott demokratikus kontroll mellett. Erről írt közösségi oldalán a technológiai miniszter. Tanács Zoltán a Krausz Ferenc nevéhez kötődő Élvonal alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződésének felmondására reagált. Közölte, a kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat és átláthatóbb verseny alapú rendszert alakítson ki. Már tárgyalt Pósfai Mihállyal az MTA leendő elnökével, a következő hetekben pedig a kutatóhálózat vezetőivel és az Élvonal alapítvány képviselőivel is találkozik, tette hozzá a technológiai miniszter. Több mint 150 hajó részvételével megkezdődött a balatoni vitorlás szezon Balatonfüreden. Az évadnyitó nagydíjon a 50-50 katamarán győzött, a Józsa Márton vezette csapat kevesebb, mint 37 perc alatt teljesítette a távot. A hagyományokhoz hűen idén is a tó legidősebb hajóján, a Kishamison vonták fel a nemzeti lobogót, majd megkoszorúzták a Balatont. Megszűnik a tűzgyújtási tilalom vasárnaptól Bács-Kiskun megyében, közölte a Nébih. Azt írták, hogy az elmúlt 24 órában elegendő csapadék hullott a térségben ahhoz, hogy ne legyen magas az erdőtűz kockázata. Csongrád-Csanád és Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében azonban továbbra is érvényben marad a tilalom. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat. A felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak. Áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett le. Júniustól általános tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban. Vasárnap nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. A szél megerősödik. Éjszaka 7-13, napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. A középső területeken lesz a leghűvösebb.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kis Rókus utca a Ferences rendhez kötődő Szent Rókusról kapta a nevét, akit a pestises betegek védőszentjeként tartanak számon. A dél-franciaországi születésű fiatalember szülei halálát követően pénzzé tette örökségét, majd azt szegényeknek ajándékozta. Később elzarándokolt Itáliába, ahol pestis betegeket gyógyított. A betegséget ő maga is elkapta, és hogy ne fertőzzön meg senkit, egy hegyoldalba költözött, ahová a legenda szerint egy kutya vitte neki az ételt. Azért éppen ez az utca kapta ezt a nevet, mert itt állt egykor Buda első közkórháza, a Margit körút másik oldalán. Érdekesség, hogy eredetileg két Rókus utca volt, a kettő közül pedig ez a kisebbi.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kiscelli kastély, ma múzeum, az Óbudai Bécsi út feletti dombon álló barokk stílusú épületegyüttes Johann Etzenhofer bécsi építész tervei alapján épült az 1700-as években, és eredetileg a trinitáriusok kolostora volt. Az egyemeletes rendház északi szárnyához templom simult. Annak idején itt helyezték el a híres ausztriai zarándokhely Mariazell kegyszobrának másolatát, és Kiscell maga is ismert zarándokhely lett. Működött hadikórházként, kaszárnyaként és raktárként is szolgált, majd az elhanyagolt ingatlant 1911-ben Schmidt Miksa bécsi bútorgyáros és műgyűjtő vásárolta meg. Rendbe hozta, egy részét bemutatóteremnek, melléképületeit műhelynek használta. Végül 1935-ben végrendeletében múzeum céljára a fővárosra hagyta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szentpétervár egyik legnagyobb és leglátogatottabb múzeuma az Ermitás, melynek elnevezése Nagy Katalin cárnőhöz köthető. A 460 szobával rendelkező múzeum évente 3 millió látogatót fogad, akiknek ahhoz, hogy a teljes gyűjteményt megtekintsék, pontosan 22 kilométert kell gyalogolniuk. Többek közt itt található Leonardo, Raffaello és Caravaggio több olajfestménye, de figyelmet érdemel a múzeum 15 ezer darabból álló fegyver és vért kiállítása is, melyet még Első Miklós cár alapított, főleg saját gyűjtésből. A múzeum külön érdekessége, hogy mintegy 50 macska tartja távol a ma már 4 millió darabból álló kiállítási tárgyaktól az egereket.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd pályaszerkezetét tartó kábelek szerelvényei a híd 15. szintjétől kezdődnek. Miután ez az emelet elkészült, megkezdhették az acélpálya elemek beemelését. Miután egy daruhajó a helyére szállította és behelyezte az egyes darabokat, 5 napi hegesztés következett, azaz az egyes részek végleges összecsatolása. Csak ezek után lehetett a feszítőkábeleket a helyükre tenni és a húzást megkezdeni. Minden első ütemű feszítés után napfelkeltekor geodéziai méréseket végeztek, melynek eredményei meghatározták a második ütemű feszítést, melyet természetesen újabb hajnali mérés követett. A híd összesen 51 elemből áll, és mivel ezeket nem párosával helyezték el, így időnként aszimmetrikus terhelés hatott a pilonokra, melyek akár 10 cm-t is elmozdultak. Ez azonban mindig visszaállt a szemközti elem behelyezése után. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gubacsi híd pilléreinek alapozása 1919-ben kezdődött meg. Az építők két darab hatnyílású rácsos acélhidat építettek. Az északin a kikötői vasút és a hév osztozott, míg a délin a közúti forgalom kapott helyet irányonként egy-egy sávval. A II. Világháborúban Budapest ostroma idején ez az átkelő sem maradt sértetlen. A német alakulatok felrobbantották, és csak 1947-ben építették újjá. A felújított hídon a két oldal közé egy befüggesztett részen még egy vágányt alakítottak ki a hév számára, hogy a szerelvények irányonként külön vágányon haladhassanak. A híd 1978-as felújításakor a rajta áthaladó hévjáratot megszüntették. Forgalmát több autóbusz vette át. Az egykori hévvágányok helyén 1984-ben közúti sávokat alakítottak ki, de az építmény nem bírta a megnövekedett forgalmat. A legutóbbi felújítás óta a déli oldalon halad a közúti forgalom, az északi oldalon pedig a kikötői vágány és egy kerékpárút halad.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékony időre számíthatunk. A kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat, mondta a technológiai miniszter. Megszűnik a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskun megyében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megnyílt a nagyközönség előtt a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinettiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfók helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszairól. Az újságírókat Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Arról még nem döntött a kormány, hogy mi lesz a Karmelita Kolostor funkciója, de addig is hétvégente nyitva marad a látogatók előtt. Az épületet központi költségvetési forrásból újították fel, a költség meghaladta a 10 milliárd forintot. Támogatni kell a tudományt, de nem alapítványi rendszerben korlátozott demokratikus kontroll mellett. Erről írt közösségi oldalán a technológiai miniszter. Tanács Zoltán a Krausz Ferenc nevéhez kötődő Élvonal alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződésének felmondására reagált. Közölte, a kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat és átláthatóbb verseny alapú rendszert alakítson ki. Már tárgyalt Pósfai Mihállyal az MTA leendő elnökével, a következő hetekben pedig a kutatóhálózat vezetőivel és az Élvonal alapítvány képviselőivel is találkozik, tette hozzá a technológiai miniszter. Több mint 150 hajó részvételével megkezdődött a balatoni vitorlás szezon Balatonfüreden. Az évadnyitó nagydíjon a 50-50 katamarán győzött, a Józsa Márton vezette csapat kevesebb, mint 37 perc alatt teljesítette a távot. A hagyományokhoz hűen idén is a tó legidősebb hajóján, a Kishamison vonták fel a nemzeti lobogót, majd megkoszorúzták a Balatont. Megszűnik a tűzgyújtási tilalom vasárnaptól Bács-Kiskun megyében, közölte a Nébih. Azt írták, hogy az elmúlt 24 órában elegendő csapadék hullott a térségben ahhoz, hogy ne legyen magas az erdőtűz kockázata. Csongrád-Csanád és Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében azonban továbbra is érvényben marad a tilalom. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat. A felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak. Áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett le. Júniustól általános tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban. Vasárnap nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. A szél megerősödik. Éjszaka 7-13, napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. A középső területeken lesz a leghűvösebb.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Batthyány téren áll a Fehér Kereszt fogadóháza, mely a 18. század közepén a város egyik legforgalmasabb fogadója volt, mivel a gyorskocsi állomás mellett feküdt. 1783-ban és 1784-ben a Budára érkező II. József császár is itt szállt meg. Nagy termében hangversenyeket, színi előadásokat és nagy táncmulatságokat is tartottak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Duna folyó több részre osztja Budapest területét. Az egyes városrészeket 12 közúti és 2 vasúti híd köti össze egymással. A főváros Duna hídjai és a budapesti Duna ághidak a felszíni közúti közlekedés segítő legfontosabb építmények a nagyváros közlekedési rendszerében, és egyben mindennél jobban jellemzik a városképet. Az M0-ás körgyűrű kétszer is keresztezi folyónk főágát Budapest területén. Északon a Szentendrei-szigetnél a Megyeri híd, délen pedig a Csepel-szigetnél a Deák-Ferenc híd terpeszkedik a víz felett, melyek jelentős mennyiségű átmenő forgalomtól kímélik meg az itt lakókat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1983-ban megnyílt Almási téri szabadidőközpont felpesdítette a tér életét. Negyed századon át kiállításokat, előadásokat, koncerteket, táncházakat szerveztek, és programjaik egy része a térre is kiköltözött. A szabadidőközpont szolgált helyszínül az 1983-as Ki mit tud televíziós selejtezőhöz és döntőhöz, amiért megkapta a Magyar Televízió nívódíját. Az intézmény sikeres programjai közé tartozott a múltban Budapest egyik legnépszerűbb gyermekjátszóháza, a Kölyök Vár, és innen indult a Téka Táncház is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Magyar Állami Operaház Magyarország egyetlen nagy létszámú társulattal rendelkező és kimondottan operákra, balettekre szakosodott színháza. Az épület Budapest egyik legjelentősebb 19. századi műemléke. Neoreneszáns stílusban épült Ybl Miklós tervei alapján. A gazdagon díszített belső terek kialakításában neves magyar művészek is közreműködtek. Többek között Tan Mór, Locz Károly és Székely Bertalan. 1872-ben létrejött az a bizottság, amely a felépítendő operaház helyét volt hivatva kijelölni. 1873-ban a belügyminiszter versenytárgyalást írt ki az épület megépítésére. Ezt Ybl Miklós terve nyerte meg. Az építkezés 1875-ben kezdődött el, és 9 évig tartott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Délelőtt még marad az esős, szeles idő. Nem enyhülnek a harcok Izrael és Libanon között. Egyre több MÁV dolgozót ér atrocitás. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok. Hiába jelentették be a tűzszünet meghosszabbítását, Izrael tegnap ismét több hullámban lőtte a dél-libanoni területeket. 6 ember meghalt, több mint 20-an megsebesültek. A hadsereg a Hezbollah bázisait támadja, a célpontok környékén élő civileket előzőleg távozásra szólították fel. Libanon és Izrael pénteken állapodott meg arról, hogy június végéig meghosszabbítják az egy hónapja kötött tűzszünetet. Több mint 1500 ukrán katona holttestét adták át az oroszok Ukrajnának. Azt nem részletezték, hogy pontosan mikor történt az átadás, de közölték, hogy megkezdődött a halottak azonosítása. A héten végrehajtottak egy nagyobb fogolycserét is, 205 ukrán és ugyanennyi orosz katona térhetett vissza hazájába. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Hondius óceánjáróról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast mentettek ki, mindannyian karanténban vannak. A holland tengerjárón kitört megbetegedést az andoki hantavírus törzs okozza. A WHO szerint nem kell nagyobb járványtól tartani, de miután a hantavírus lappangási ideje 6-8 hét, ezért lehetséges, hogy a következő hetekben további esetek lesznek. Idehaza sok atrocitás éri a MÁV dolgozóit. 4 hónap alatt 69 eset történt, ami több mint másfélszerese a tavaly évelei adatoknak. Többségében szidalmazták a jegyvizsgálókat, járművezetőket, 9 alkalommal azonban meg is sérültek a vasutasok, buszsofőrök. Az incidensek több mint fele Pest megyében történt. Újabb soproni utak burkolatában mutatták ki az aszbeszt tartalmú kőzúzalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezettek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Családi napot tart ma az idén 5 éves Regőci István Alapítvány, a koronavírus árváinak megsegítésére létrehozott szervezet. A Margit szigeten várja a támogatott gyermekeket és családjukat. A programok között szerepel táncház, sakkfoglalkozás, koncert és Kapu Tibor élménybeszámolója is. Mindenütt borult az ég, sokfelé esik az eső. Napközben kezdetben még országszerte, majd később már csak a középső, valamint a keleti, észak-keleti tájakon lehet kiadós zápor, zivatar. Nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, és délután már egyre több felé kisüt a nap. Megerősödik, a Dunántúlon és északkeleten viharossá fokozódik a szél. Délután 11-24, este 7-15 fok valószínű. A következő napokban sok napsütés lesz, és már csak elszórtan lehetnek futó záporok.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A Belgrád rakparton szakaszos útszűkületre számítsanak ma napközben, mert kertészek dolgoznak. Lezárták hétvégére a félútpályát a Dohány utcában a Nagy Diófa utcánál elektromos közműépítés miatt. A Nagy Diófa utcában is forgalomkorlátozásra kell készülni. Hétvégén Zuglóban a Kolozsvár utcában a Rákospalotai körvasút sor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban csak a külső sávban haladhat a villamos pályakarbantartása miatt. A 69-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik. Lezárják a 15. kerületben a Gubó utcát a Csobogós utca után ma 9 és 11 óra között karbantartás miatt. Hétvégén a H5-ös hév helyett Szentendre és Békésmegyer között pótlóbusz közlekedik. H5E pótlóbusz jár Békésmegyer és Szentendre között, Szent István telep és Pomáz érintése nélkül, valamint H5A pótlóbusz közlekedik Békésmegyer és Pomáz között. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.
3: Jó reggelt kívánok, Szabó Kati vagyok, ez pedig a Klasszik Rádió 92.1. Kezdődik 3 órás információs műsorunk a Klasszik Hétvége. Már is mondom, mivel várom Önöket az előttünk álló 1 órában. Nyár közepén megnyílik a fővárosi állat és növénykert.

biodómjának 1 hektáros központi csarnoka. Ismét kibercsalókra figyelmeztet a Magyar Nemzeti Bank, és beszélünk arról is, hogy szakorvosképzés indul a Semmelweis Egyetem pulmonológiai klinikáján a tüdőrák hatékony gyógyítása érdekében.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jöjjenek a friss budapesti hírek itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Nyár közepén megnyílik a fővárosi állat- és növénykert biodómjának egy hektáros központi csarnoka, ahol egy egész évben látogatható városi oázis várja majd a közönséget. Az időjárástól független bemutató téren 13 ezer trópusi növény mellett egzotikus állatfajokat és egy több mint 14 méter magas vízesést is megtekinthetnek majd a látogatók. A nettó 350 millió forintos fejlesztés az intézmény saját bevételeiből és fővárosi támogatásból valósul meg. Ismét kibercsalókra figyelmeztet a Magyar Nemzeti Bank. A szélhámosok kifejezetten korábbi hamis befektetési lehetőségek károsultjait hívják fel telefonon, és az ügyfeleknek akár megtérítését ígérik. Állításuk szerint a visszafizetés az érintettek számára adóköteles, így nekik azt előzetesen át kell utalniuk. A Magyar Nemzeti Bank felhívja a figyelmet, hogy ilyen esetben senki se fizessen. További tájékoztatás a kiberpajzs.hu oldalon érhető el. Lemondott a Moholy Nagy Művészeti Egyetem teljes kuratóriuma. Az egyetem közlése szerint Böszörményi Nagy Gergely kuratóriumi elnök és Fellegi Tamás felügyelőbizottsági elnök bejelentette. A testület befejezi munkáját és az alapítói jogokat az új felsőoktatási minisztériumnak ajánlja fel. Két nemzetközileg elismert alkotó kapja idén a Moholy Nagy díjat. Dénes Ágnes, New Yorkban élő magyar származású képzőművész, és Fujimoto Su, japán építész, a Magyar Zeneházának tervezője részesül az elismerésben. Szakorvosképzés indul a Semmelweis Egyetem pulmonológiai klinikáján a tüdőrák hatékony gyógyítása érdekében. A program részeként 30 fiatal szakorvos sajátíthatja el a tüdőtakanatok ellátásának legújabb tudományos és klinikai módszereit. Az intézmény hangsúlyozta, hogy a tüdőrák korai felismerése és korszerű kezelése ma már egyre több beteg számára biztosít hatékonyabb kezelést és jobb életminőséget. Újabb elektromos buszok álltak forgalomba a fővárosban. A 35 alacsony padlós, klimatizált USB töltőpontokkal ellátott tágas járművel a Rákospalotát a belvároson át Nagy Tétényel összekötő főútvonalon, illetve a középutai városrészben lehet utazni, közölte a BKK. Új parkolási rend lesz a Nagykörúton, jönnek a villámparkolók, írja vezes.hu. Nem parkolóhelyek felszámolásáról van szó, hanem az átalakításukról. A Nyugati tér és a Boráros tér közti jelenlegi nagyjából 330 hely egy részét rövid idejű, úgynevezett villámparkolóvá alakítják, ahol legfeljebb fél órát lehet majd megállni. Emellett több rakodóhelyet és mozgáskorlátozott parkolót hoznak létre, valamint külön helyeket kapnak a megosztott autók is. A cikk szerint a cél az, hogy gyors ügyintézéshez vagy bevásárláshoz könnyebb legyen szabad helyet találni.
0: Budapesti híreket hallottak. Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A Belgrád rakparton szakaszos útszűkületre számítsanak ma napközben, mert kertészek dolgoznak. Lezárták hétvégére a félútpályát a Dohány utcában a Nagy Diófa utcánál elektromos közműépítés miatt. A Nagy Diófa utcában is forgalomkorlátozásra kell készülni. Hétvégén a H5-ös hév helyett Szentendre és Békésmegyer között pótlóbusz közlekedik. H5-E pótlóbusz jár Békésmegyer és Szentendre között Szent István telep és Pomáz érintése nélkül, valamint H5-A pótlóbusz közlekedik Békésmegyer és Pomáz között. Ma reggel 9:30-11 szakaszos és időszakos korlátozásra kell készülni a Hősök terétől az Andrássy út, József Attila utca, Széchenyi István tér, Lánchíd, Clark Ádám tér, Lánchíd, Ötvös tér, pesti alsó rakpart útvonalon futóverseny miatt. A 105-ös és a 210B autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Csökkent a népesség az év első három hónapjában, de lassabb ütemben, mint egy évvel korábban. A statisztikai hivatal adatai alapján valamivel több mint 17 ezer gyermek született, és csaknem 33 ezeren haltak meg. Ez azt jelenti, hogy folytatódott a népességfogyás, de 12%-kal mérséklődött, így is 2000 fővel csökkent a magyar lakosság létszáma. Országszerte több mint 20 strand és fürdő kezdte meg a szezont. A legtöbb helyen fokozatosan nyitják meg a medencéket. A fürdők többsége csak a pünkösdi hétvégétől, vagy június közepétől várja a strandolókat. A jegyárak idén országszerte mérsékelten emelkedtek. Budapesten átlagosan 5-8%-os a drágulás, de a családi kedvezmények megmaradtak. Motoros és kerékpáros mentők is szolgálatba állnak Budapesten és Pest vármegyében. A sürgősségi ellátásban havonta mintegy 300 esetben nyújtanak segítséget, különösen forgalmas vagy nehezen megközelíthető helyszíneken. A mentés irányítás mindig az éppen legközelebb járó egységet riasztja, így az életmentés már a mentőautó kiérkezése előtt megkezdődhet. Nem kedvez az időjárás a szántóföldi növényeknek, jelentette ki a Gabona Termesztők Országos Szövetségének elnöke. Petőházi Tamás arról beszélt, a klímaváltozás következménye, hogy 2026 az első év, amikor Magyarországon nagyobb területen termesztenek napraforgót, mint kukoricát. A megszokottnál 2-3 héttel korábban kezdődhet idén a magyar-görög dínye szezon. A fóliasátorban termesztett gyümölcsök várhatóan június közepétől kaphatók az üzletekben, mondta a Magyar Dínyetermesztők Egyesületének elnöke. Göcő Mátyás hangsúlyozta, a hazai termés egyharmada Békés vármegyében található. Az itthon alkalmazott termesztési technológia pedig európai színvonalú. Magyarországon jelenleg csaknem 4000 hektáron, mintegy 1500 gazda foglalkozik dinnyetermesztéssel. Ellenőrzik a napszemüvegeket a boltokban és az online térben is, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke. Eitmann Norbert elmondta, szúrópróbaszerűen látogatnak el az üzletekbe, utcai árusítóhelyekre, ahol a termékek biztonságosságát, jelöléseit, valamint a gyártói forgalmazói tájékoztatók meglétét vizsgálják. Szabálytalanság esetén a gyártót és a forgalmazót is megbírságolhatják, a terméket is kivonhatják a forgalomból.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. A gyermekkori magas vérnyomás felismerését segítő alkalmazást fejleszt ki a Szegedi Tudományegyetem. Az applikáció meghatározza, hogy mekkora a magas vérnyomás kockázata, mikor elegendő az életmódváltás, és mikor van szükség szakorvosi vizsgálatokra vagy gyógyszeres terápiára. A probléma egyre gyakoribb a fiatalok körében. Túlsúlyos vagy elhízott gyerekek körülbelül egy negyede magas vérnyomással küzd. Új járműveket vetnek be a magyar utakon. A Magyar Közút Nonprofit ZRT járműparkja 4 darab emelőkosaras gépjárművel bővült, amelyeket elsősorban magasban végzendő üzemeltetési és fenntartási feladatok ellátására szereztek be. Olvasható a Magyar Közút közleményében. Ezeket elsősorban jelzőlámpák, közvilágítási berendezések, forgalomtechnikai eszközök és kamerák

0: nappal indulás előtt be kell jelenteni a társaság honlapján. A díjmentes kísérői kedvezmény kizárólag előzetesen bejelentett és visszaigazolt csoportok esetén vehető igénybe. Több mint 2500 jogsértést állapított meg a rendőrség a múlt heti tehergépkocsikra és autóbuszokra kiterjedő országos rádiópoll ellenőrzésen. A legtöbb esetben gyorshajtás, a biztonsági öv használata vagy a kötelező pihenőidő elmulasztása miatt kellett intézkedniük a járőröknek. Az akció során hadsofőrnél az alkoholfogyasztás gyanúja is felmerült. Több mint 685 ezren nyilatkoztak már személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról online. Az adóhivatal szerint ugyanakkor mintegy 190 ezren még nem küldték be a megérkezett nyilatkozatukat. A határidő május 20-a. Rendelkezni a legegyszerűbben a NAV e-SZIA felületén vagy elektronikusan lehet. Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel érvényes személyi jövedelemadójuk 1%-át. Összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez.
1: Budapesti híreket hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Délelőtt még marad az esős-szeles idő, eladományozza végkielégítését Orbán Viktor, folytatódik az állateledelgyűjtő akció. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok. Felmentette Havasi Bertalant, a miniszterelnöki kabinetiroda helyettes államtitkárát Magyar Péter miniszterelnök. Az erről szóló határozat tegnap jelent meg a magyar közlönyben. Havasi Bertalan korábban éveken át Orbán Viktor sajtófőnöke volt, majd tavaly nyáron került a kabinetirodához. A kormányváltás részeként pénteken azonnali hatállyal felmentették az Orbán kabinet 13 minisztériumának közigazgatási államtitkárát is. Személyesen vezette körbe tegnap a sajtómunkatársait Magyar Péter a miniszterelnökség volt épületében. A kormányfő pénteken jelentette be, hogy regisztrációval hétvégente látogatható lesz a Karmelita kolostor, valamint a mostani hétvégén a korábbi miniszterelnöki kabinet iroda épülete is. A foglalható helyek hamar beteltek. Orbán Viktor is eladományozza végkielégítését. A volt kormányfő közölte, hogy egykori minisztereihez hasonlóan a kárpátaljai Nagydobronyi gyermekotthonnak utalja át az összeget, csaknem 39 millió forintot. Ma is tart a SPÁR és az Országos Állatvédőrség Alapítvány állateledelgyűjtő akciója. A kezdeményezés célja, hogy támogassák a menhelyeken élő kutyák és macskák ellátását. A megvásárolt állateledeleket, valamint állatok gondozásához szükséges termékeket délelőtt 10 és délután 4 óra között lehet leadni az önkénteseknek az InterSPÁR áruházakban. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban a múzeumok majálisán adták át. A Nemzeti Múzeumban ma délutánig tartanak a programok, a többi között vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek várják az érdeklődőket. A Szentendrei Művésztelep alapításának 100. évfordulója előtt tiszteleg a Szentendrei Művészmalom manyíló jubileumi kiállítása. A tárlat az alkotókör történetét dolgozza fel, az alapító művészektől a kortárs alkotókig. Mások mellett Czóbel Béla, Kornis Dezső és Aknai János festményein keresztül mutatják be a legfontosabb művészeti motívumok, például a természet szerepét, a kulturális környezet változásait, valamint a szürrealista látásmód megjelenését. A kiállítás október 25-ig látogatható. Mindenütt borult az ég, sokfelé esik az eső. Napközben kezdetben még országszerte, majd később már csak a középső, valamint a keleti, észak-keleti tájakon lehet kiadós zápor, zivatar. Nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, és délután már egyre több felé kisüt a nap. Megerősödik a Dunántúlon és északkeleten, viharossá fokozódik a szél. Délután 11-24, este 7-15 fok valószínű.
1: Az NTI híreit hallották.
4: 8 óra elmúlt, jó reggelt kívánok, Szabó Kati vagyok. Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Nézzük, milyen információkkal várom Önöket az előttünk álló egy órában. A textilpiacon tart átfogó vizsgálatot a fogyasztóvédelem. Posfai Mihály geológust, akadémikust választották a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé. És beszélünk arról is, hogy kezdődik a kültéri szezon a Magyar Zeneházában.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Már is érkeznek a friss budapesti hírek itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A textilpiacon tart átfogó vizsgálatot a fogyasztóvédelem. Az ellenőrök arra kíváncsiak, hogy az üzletekben kapható termékek megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak, valamint hogy a címkéken feltüntetett információk valós és megbízható tájékoztatást nyújtanak-e. A korábbi tapasztalatok alapján visszatérő probléma, hogy a címkén feltüntetett szál összetétel nem mindig valós. Tavaly 120 termékből 22 bukott meg a laboratóriumban elvégzett teszteken. Posfai Mihály geológust, akadémikust választották a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé. Megbízatása 3 évre szól. A tudós testület főtitkára Kecskeméti Gábor irodalomtörténész, a főtitkár helyettes pedig Kovács Ilona pszichológus lett. Nincs felkészülve a bőr a hosszú tél után hirtelen beköszöntött melegre és magas UV-sugárzásra, ezért fontos védeni. Erről beszélt a Semmelweis Egyetem bőronkológiai klinikájának bőrgyógyásza. Kovács Anikó elmondta, fontos a megfelelő fényvédelem, de figyelni kell a D-vitamin megfelelő szintjére is. Sokkoló látványra ébredtek még vasárnap hajnalban egy angyalföldi 10 emeletes lakóház lakói. Egy 21 éves pszichiátriai kezelés alatt álló férfi módszeresen végighaladt az utcán, és több mint 10 autó ablakait törte be. Az ámokfutó nem kímélt egy hete vásárolt járművet sem. A betört üvegek mellett pedig vérnyomokat hagyott maga után. A rendőrség még a helyszínen elfogta az elkövetőt. A rongáló milliós károkat hagyott maga után, írja a Blikk. Kezdődik a kültéri szezon a Magyar Zeneházában. A szabadtéri színpadon világzenei formációk, táncház, gyermekprogramok, zenés filmvetítések, filmes koncertek és street dance várja az érdeklődőket. Hetek óta nő az érdeklődés a nyári diákmunkákra. Szakemberek szerint már most érdemes jelentkezni. Szerződéskötésnél számos szabályt be kell tartani. Az a diák dolgozhat nyáron, aki már elmúlt 15 éves és nappali tagozatos tanuló, 18 év alatt írásos hozzájárulás is kell. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelemigazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Mint írják, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés, az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 naptári nap.
0: Budapesti híreket hallottak. Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en Szerémi Nórával és Gaskó Balázsa.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk itt a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Jókai Mór születésének 200. évfordulója alkalmából különleges digitális kezdeményezés valósult meg. Az Országos Széchenyi Könyvtár digitális bölcsészeti központjában elkészült az író svábhegyi kertjének részletes virtuális történeti rekonstrukciója. A Jókai Gazda Kertje című projekt nem csak az irodalom történeti emlékezetet gazdagítja, hanem a 19. századi kertkultúra világába is új élményszerű betekintést kínál. Megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. A szolgáltató közölte, hogy a fejlesztéssel átláthatóbb felület, több adat és gyakrabban frissülő térképek segítik az aktuális időjárás követését. Az ábrák kiemelik a többi között a hőmérséklet és a széllökések szélső értékeit. A napi csapadék összeg térkép pedig 10 percenként frissül. Látható az is, hogy az aktuális hőmérséklet eléri-e az adott napra vonatkozó melegrekordot. Ismét az Alkotmánybírósághoz fordult a lakossági kamatstop miatt az OTP és más piaci szereplők. A beadványban azt kérik az Alkotmánybíróságtól, hogy állapítsa meg a rendelet és a meghosszabbítás alaptörvénybe ütközését. Gimnazista élesztett újra egy férfit a nyílt utcán. A fiú a Blicknek mesélte el, hogy épp angolórán ült, amikor a telefonjára letöltött SafeCity alkalmazás jelezte azt, hogy a közelben valaki segítségre szorul. Ekkor kirohant a tanteremből, majd az alkalmazás által megjelölt helyszín felé szaladt, és megkezdte a segítségnyújtást. Elmondása alapján körülbelül 3 perc után a bajba jutott férfi újra elkezdett lélegezni, majd újra összeomlott a kerék, ami miatt folytatta az újraélesztést, ami sikerrel járt. Nem sokkal később a mentők stabilizálták a beteget. Egyébként a SafeCity az Országos Mentőszolgálat által fejlesztett alkalmazás, amely arra jó, hogy a 112-es segélyhívóra beérkező hívás mellett az appot használó önkénteseket is lehet riasztani. Június végétől ismét indulnak retro Isztria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul, és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres, Posztonynát érinti, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A vasúttársaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Koperbe, Opátiába és Riekába, míg egyszeri átszállással Pula és Triest is elérhető.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez itt továbbra is a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal. 6 év után megszűnik a város kivéreztetése, és lesz Budapest törvény, amely szabályozza az állam és főváros együttműködését, írta a főpolgármester a Tisza kormány megalakulása után. Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy átalakul a szolidaritási hozzájárulás elvonásának rendszere. A főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz, és elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása. A főpolgármester bízik abban, hogy az állam a bérlakás építésekben is szerepet vállal. Rákos rendezőn pedig közösen építik az új városrészt, és prioritása lesz a közösségi, valamint az elővárosi közlekedés fejlesztése. A hívek megújítása. Tovább nőtt a használt autóbehozatal. Az egyik nagy hazai kereskedés adatai szerint áprilisban több mint 12 000 importjármű kapott magyar rendszámot, 23,5%-kal több, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A szakemberek szerint a kereslet növekedését ösztönzi, hogy jelenleg ugyanannyi forintért 10%-kal értékesebb autóhoz lehet hozzájutni külföldön, mint egy évvel ezelőtt. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyerekek nyári táboroztatásának támogatására a Katolikus Karitász. A Váranyár elnevezésű program az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, és a karitász.hu oldalon is lehet segíteni. Bár jelentősen javult az üzemanyagok megfizethetősége Magyarországon, az uniós átlagkeresetek még mindig jóval többet érnek a benzinkutaknál. A GKI gazdaságkutató elemzése szerint még 2010-ben egy havi nettó átlagbérből 450 liter üzemanyagot lehetett vásárolni idehaza, addig idén tavasszal már 900 litert. Az Európai Unióban ugyanakkor még mindig másfélszer ennyi üzemanyagra elég az átlagfizetés. Kicsi az esély, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelek. Erről beszélt a közmédiában Rusvai Miklós virológus. A szakértő szerint lokális járványok előfordultak már korábban is. Hozzátette, hogy a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de szerinte egyelőre nincs szükség korlátozásokra. Több élelmiszert is visszahívott a boltokból a fogyasztóvédelem. A Penny üzleteiből 2 készételt, a Penny Tugó brassói apró pecsenyét és a csirkepaprikást orsótésztával vonták ki a forgalomból mikrobiológiai probléma miatt. Közben a kifli.hu is visszahívta az 1 literes Milk laktózmentes tejet minőség megőrzési probléma miatt.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A földi paradicsom vágya.

0: Adler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Délelőtt még marad az esős, szeles idő. Megnyílt a látogatók előtt a korábbi miniszterelnökség épülete. Ma van a magas vérnyomás világnapja. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok. A tudomány szabadsága nem azonos az ellenőrizhetetlenséggel, közölte a tudományos és technológiai miniszter annak kapcsán, hogy a héten megalakult kormány felmondja a Krausz Ferenc nevéhez kötődő alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződését. Tanács Zoltán úgy fogalmazott, a kabinet célja, hogy átláthatóbb, versenyalapú rendszer alakuljon ki. Megnyílt tegnap a nagy közönség előtt a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfok helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszáról. Az újságírókat Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Arról még nem döntött a kormány, hogy mi lesz a Karmelita Kolostor funkciója a jövőben. Hiába jelentették be a tűzszünet meghosszabbítását, Izrael tegnap ismét több hullámban lőtte a dél-libanoni területeket. 6 ember meghalt, több mint 20-an megsebesültek. A hadsereg a Hezbollah bázisait támadja, a célpontok környékén élő civileket előzőleg távozásra szólították fel. Az Egyesült Államok nem hosszabbította meg az orosz tengeri olajszállításokra vonatkozó szankciók aluli ideiglenes mentességet. Az intézkedés eddig lehetővé tette több ország számára az orosz nyers olaj vásárlását és szállítását, amelynek India volt az egyik legnagyobb nyertese. Beszerzései az elmúlt másfél hónapban rekord közeli szintre emelkedtek a mentességek nyomán. Járókelők közé hajtott, majd egy kirakatnak ütközött egy autó az észak-olaszországi Modenában. 8-an megsérültek, 4-en közülük súlyosan. A sofőr egy 30 éves marokkói származású olasz férfi, aki a gázolás után késsel rátámadt több emberre, majd megpróbált elmenekülni, de a járókelők feltartóztatták. A szemtanúk szerint az ámokfutó kábítószer vagy alkohol hatása alatt lehetett. Ma van a magas vérnyomás világnapja. A kezdeményezéshez kapcsolódva a Magyar Hipertónia Társaság 600 orvosa csatlakozott a május a vérnyomásmérés hónapja elnevezésű kampányhoz, amelynek célja a figyelemfelhívás, valamint a krónikus betegség felismerése és bemutatása. A magas vérnyomás betegség ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon. A felnőtt lakosság mintegy 40%-át érinti. Mindenütt borult az ég, sokfelé esik az eső. Napközben kezdetben még országszerte, majd később már csak a középső, valamint a keleti tájakon lehet kiadós zápor, zivatar. Nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, és délután már egyre több felé kisüt a nap. Megerősödik a Dunántúlon és északkeleten, viharossá fokozódik a szél. Délután 11-24, este 7-15 fok valószínű.
1: Az MTI híreit hallották.
3: Jó reggelt kívánok! Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Klasszik Hétvége című műsort hallják. Szabó Kati vagyok. Egy óránk van még hátra, amelyben szó lesz arról, hogy nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás. Májusban lezárulnak a volt körszálló bontási munkádatai, és beszámolok arról is, hogy Cseke Szilárd munkácsi díjas festőművész életművéből nyílt kiállítás a műcsarnokban.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytassuk friss fővárosi hírekkel itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás. A támogatást külön kell kérni a május 20-áig benyújtandó adóbevallásban, hívja fel a figyelmet a Hazai Biztosítási Alkuszakszövetsége. A nyugdíjbiztosításokra befizetett összeg 20%-a legfeljebb 130 ezer forint igényelhető vissza, amit a biztosítási számlán írnak jóvá. Az összeget a bevallás után 30 napon belül utalja át az adóhatóság. Minél kevesebb beavatkozást vár a turizmus vendéglátásba az új kormánytól a Magyarországi Szállodák és Éttermek Szövetsége. A szervezet tiszteletbeli elnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, fontos a tiszta versenyhelyzet, amiben a kormányzat feladata a törvényi szabályozás és az egyenlő lehetőségek biztosítása. Ples Tamás hozzátette, mielőbb ki kellene dolgozni az Airbnb-re vonatkozó szabályokat is. Májusban lezárulnak a volt körszálló bontási munkálatai, ezt követően pedig megkezdődik az épület együttesének felépítése. A bontás során elvégzett statikai vizsgálatok rámutattak, hogy az eredeti tartószerkezet megtartása nem biztonságos, így a módosított építési engedélynek megfelelően a teljes épületet lebontják. A beruházás az ikonikus forma és a városképi megjelenés megtartásával, de immár a 21. századi műszaki követelményeknek maximálisan megfelelve valósul meg. Az első kulcsátadások 2028 tavaszán várhatók. Tagadták bűnösségüket a 2022-ben a 6. kerületi Jókai utcában történt házfalomlás ügyében indult büntető eljárás vádlottjai a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, a per előkészítő ülésén. A balesetben a Budapesti Operettszínház egyik táncművésze maradandó fogyatékosságot okozó sérülés szenvedett. Az eljárás szeptemberben a vádlottak vallomásainak meghallgatásával folytatódik. Cseke Szilárd Munkácsi Díjas festőművész életművéből nyílt kiállítás a Műcsarnokban. Az alkotó figuratív festményeit, absztrakt erdőképeit, installációit, valamint szobrait felvonultató, az identitás témakörét vizsgáló időszaki tárlatot a nagyközönség június 7-éig tekintheti meg. Átlagos szamóca termés várható idén. Bár a termőterület kissé nőtt, a kedvezőtlen időjárás miatt az idei hozam legfeljebb 7000-7500 tonna körül alakulhat. A fólia sátorban termesztett gyümölcs már kapható, a szabadföldi szamóca pedig május közepén jelenhet meg a kínálatban. Az Agrárkamara szerint a szélsőséges időjárás okozhat még gondokat. 9. alkalommal rendezi meg jótékonysági gálaestjét a Színházi Dolgozók Szakszervezete június 3-án a Víg Színházban. A cél a nehéz helyzetbe került egészségi okokból rászoruló színházi háttér dolgozók támogatása. A kezdeményezéshez csaknem 100 fellépő, közreműködő csatlakozott. A művészek idén is honorárium nélkül vállalják a fellépést.
0: Budapesti híreket hallottak. Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora, Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Ez itt továbbra is a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Stagnálnak a lakbérárak áprilisban. A KSH ingatlan.com adatai szerint országosan 2,1%-kal emelkedtek, Budapesten pedig 1,1%-kal csökkentek a bérleti díjak az előző hónaphoz képest. Éves összevetésben azonban országosan 6,5%, Budapesten pedig 4,9%-kal drágultak a kiadó lakások. Sugár Viktória építész és Fröhlich Georgina sugárfizikus vehette át idén a Nők a Tudományban kiválósági díjat a Magyar Tudományos Akadémián. A 13. alkalommal odaítélt elismeréssel a kutatónők kiemelkedő tudományos munkáját, közösségi szerepvállalását és mentori tevékenységét ismerték el. Nemzetközi elismerést kapott a Semmelweis Egyetem intervenciós onkológiai ellátása, tudatta az intézmény. Ez az elismerés igazolja, hogy a legmagasabb elvárásoknak is megfelel a daganatos betegek kezelése, illetve azon belül annak egy modern, kíméletes ága, ez az onkológiai ellátás, amely képalkotó eszközök például röntgen vagy ultrahang segítségével pusztítja el a tumort, enyhíti a betegek fájdalmát, teszik hozzá. Tartósan gyors termelékenységi növekedésre van szükség a magyar gazdaság európai felzárkózásához, közölte a GKI gazdaságkutató. Bár a mezőgazdaság már az uniós átlag felett teljesít, a többi ágazat tavaly az uniós 60%-ot sem érte el. Az elemzés alapján a legnagyobb állami támogatásban részesülő szektorok termelékenysége nőtt a legkevésbé. Hamisított katonai behívót kapott több Dömösön élő férfi, ezért zaklatás miatt ismeretlen tettes ellen nyomoz az esztergomi rendőrkapitányság. A hírt a Komárom Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság tette közzé a polisz.hu oldalon. A dokumentumon szerepel egy pecsét is, amely hasonló a Honvédelmi Minisztériuméhoz. A rendőrség felhívta a figyelmet, hogy a sajtóban megjelent behívó nem valódi, nyilvánvaló megtévesztésről van szó, ezért kérik, hogy amennyiben bárki is ilyen levelet kap, tegyen bejelentést a rendőrségen, illetve ha a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, jelezze azt a hatóság felé. A parkolóautomaták tervezett megszüntetése és a parkolási díjak emelése ellen tiltakozik a Magyar Autós Érdekvédelem Egyesület. A tervek szerint a készpénzzel fizetőknek utólagosan kellene felkeresniük egy parkolási irodát, ahol egységes 3 órás díjat kellene megfizetniük. Kiemelték, hogy ez nem tekinthető életszerű megoldásnak, hátrányosan érinti az idősebb korosztályt, a digitális eszközöket kevésbé használókat, valamint a turistákat és a vidékről érkezőket, ezért felülvizsgálatra szólítják fel a főváros vezetését.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Mai utolsó fővárosi hírblokkunk következik itt a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsorában. A családi kedvezmények igénylése során elkövetett pontatlanságokra figyelmeztet a személyi jövedelemadó bevallások kapcsán a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az adóhatóság szerint a leggyakoribb hibák a gyermekszám szerinti jogosultságok megállapításánál, valamint a felsőoktatásban tanulók után járó kedvezmények elszámolásánál merülnek fel. A NAV azt kéri, hogy az érintettek a május 20-ai határidőig szükség esetén az ügyfélszolgálatokon vagy az infóvonalon kérjenek segítséget. A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének becslése szerint a csaknem 700 ezer segédmotoros kerékpár 55-60%-a, míg az érintett mintegy 50 ezer e-roller 70-80%-a az előírt kötelező biztosítás nélkül vesz részt a forgalomban. A szervezet közleménye szerint a lovagok esetében a kötelező biztosítás megkötésének alacsony aránya már évtizedek óta fennálló probléma. Rendszám hiány a hatóságoknak nehezebb kiszűrni a biztosítatlan járműveket. Erre többnyire csak baleset vagy közúti igazoltatás során derül fény. Időről időre felmerül ugyan a rendszám bevezetése ezeknél a járműveknél is, de ez a végrehajtás technikai és költségvonzatai miatt elmarad. Vasárnap tartják az élet menetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező menet a Cipők a Dunaparton emlékműtől indul és a rakparton halad. A gyülekezőt 15 óra 30 perckor tartják, a menet 16 óra 30 perckor indul. A nagy színpadon emlékező beszédet mond Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke, és a fellépők között lesz mások mellett Molnár Ferenc Karamell énekes és Bíró Eszter énekesnő színésznő. 10 óra lesz rövidesen, jönnek a friss hírek itt a Klasszik Rádió 92.1-en, mai Klasszik Hétvége című műsorunk viszont véget ért. Kellemes pihenést, további jó rádiózást kívánok, Szabó Katit hallották.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Tegyen így ön is, május 20-áig.
1: Készült a Greenpeace Magyarország Egyesület megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Délután már néhány helyen kisüt a nap. Súlyos helyzetben van az egészségügy az új miniszter szerint. Ma van a távközlés világnapja. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, írta közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt vázolta fel, milyen állapotban veszi át az egészségügyet. Közölte, több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben sokan havi 200 óránál is többet dolgoznak. A miniszter szerint több területen már a betegbiztonság is veszélybe került a szakember hiány miatt. A tudomány szabadsága nem azonos az ellenőrizhetetlenséggel, közölte a tudományos és technológiai miniszter annak kapcsán, hogy a héten megalakult kormány felmondja a Krausz Ferenc nevéhez kötődő alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződését. Tanács Zoltán úgy fogalmazott, a kabinet célja, hogy átláthatóbb, versenyalapú rendszer alakuljon ki. Az Egyesült Államok nem hosszabbította meg az orosz tengeri olajszállításokra vonatkozó szankciók aluli ideiglenes mentességet. Az intézkedés eddig lehetővé tette több ország számára az orosz nyers olaj vásárlását és szállítását, aminek India volt az egyik legnagyobb nyertese. Beszerzései az elmúlt másfél hónapban rekordközeli szintre emelkedtek a mentességek nyomán. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat. A felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak, miután az év elején már csaknem 20 alkalommal riasztották őket, szemben a tavalyi év elejé 5 esettel. Ma van a távközlés és az információs társadalom világnapja. A kezdeményezés annak állít emléket, hogy 1865-ben ezen a napon írta alá Párizsban 20 ország képviselője a Nemzetközi Távíró Egyesület alapítókmányát. A szervezet 1947 óta az ENSZ része, tagjai között Magyarország is szerepel. A rossz idő miatt változik a Regőci István alapítvány mára meghirdetett családi napjának helyszíne. Az eseményt a Margit-sziget helyett a Kopasz-sziget rendezvényházban tartják. A koronavírus árváinak megsegítésére létrehozott szervezet a támogatott gyerekeket és családjukat várja a rendezvényre, amelyet táncház, sakkfoglalkozás, koncert és Kapu Tibor élménybeszámolója is színesít. Jelenleg még szinte mindenütt borult az ég, sokfelé esik az eső. Napközben már csak a középső, valamint a keleti, észak-keleti tájakon lehet kiadós, zápor, zivatar. Nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, és délután már egyre több felé kisüt a nap. Megerősödik a Dunántúlon és északkeleten, viharossá fokozódik a szél. Délután 11-24, este 7-15 fok valószínű.
2: Az MTI híreit hallották.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: A stúdióban Csényi Kati, a Nem én vagyok című friss film producere, és Szangi, a film rendezője, és az egyik forgatókönyvírója is. Most a filmben ugye egy testvérpárról van szó, ahol az egyik nagyon tehetséges, zongoraművész, valóban óriási sikerek előtt áll, hát a másik pedig kallódó sorsot él. Vajon ő hogyan viseli azt, hogy van egy tehetséges testvére? Tehát, hogy milyen érzéseket kelt ez abban az emberben, aki egészen más szinten tapasztalja meg a valóságot?
2: Igazából azt gondolom, hogy az ilyen ember azt gondolja, hogy igaza van. Ezt csak azért tudom mondani, mert a két karakter, ahogyan ők működnek, ez az én kettősségemből származik. Tehát, hogy azt hiszem, önmagamat bontottam ketté, és tettem egy testvérpárra. És a tehetség az, nem zongorázni tudok, de azt hiszem, történetet tudok némiképp mesélni, és a fiú testvér, a Lang, az önpusztító, pusztító, kallódó, destruktív fiú ugyanúgy bennem van, és ugyanúgy én voltam. És hogy mit szólt az egyik a másikhoz? Lenyomta. Lenyomta. Mert aki halad, aki tenni akar, az mindig könnyebb lenyomni, mert rengeteg módja van rá természetesen. Tehát ez mi? Ez egy harc. Nem mondanám, hogy irigy az egyik a másikra, inkább azt mondanám, hogy el akarja venni az idejét. Használni akarja arra, amire neki szüksége van. És erről szól a film. Arra kell neki az idő, amire neki szüksége van. Tehát egy abszolút egocentrikus hozzáállás. Még egy a csendes, tehetséges, idézőjelben ember, az azt hiszem mindig így megpróbál a háttérben maradni, és élni azzal, amilye van.
1: Ez a kettőség, ez tehát ott van benned, de most ahogy hallgatlak téged, ez tulajdonképpen majd mindannyiunkban ott van, tehát mindig választhatunk.
2: Pontosan. Szerintem ezért fontos, hogy erről igazából, nem tudom, mondtad, hogy beszéljünk, már mindenki beszél magával.
1: Tehát most azt mondod, hogy az, aki kallódik, az megpróbálja a másikat lerántani. De mit tesz a másik fél? Tehát, hogyha például mondjuk neked a tehetséges éned van előtérben, akkor nagyon könnyű ott úgy valahogy beleveszni, hogy egyik pillanatról a másikra a semmit tevésbe például?
2: Abszolút, nagyon-nagyon könnyű, mert nagyon-nagyon fárasztó egyébként hasznosnak lenni, azt gondolom.
1: Hát folyamatosan.
2: Igen, tényleg rettentő fárasztó hasznosnak lenni, és azt gondolom, hogy ilyenkor mindig előtérbe jön így a egyrészt a fáradtságtól, tehát nálam akkor jön elő, amikor nagyon elfáradok, akkor úgy érzem, hogy akkor így előtör ez a kallódó, hogy na, gyerünk, menjünk ide-oda, csináljunk valamit, keresünk társaságot. Ez ugye a kallódó énnek az egyik fő motivuma, hogy a társaság és mit lehet a társasággal csinálni. Uh-huh.
1: Hát eltölteni igen. Az időt, ugye? Tehát, igen. Hogy végül is, hogy mindegy, hogy mivel, csak hogy valahogy teljen rajtam az idő.
2: Igen.
1: És nem lehetne ezt valahogy kiegyensúlyozni?
3: Hát csinált egy filmet.
1: Illetve, hogy egy testben ugye ott vannak mind a ketten végül is.
3: Igen. Hát igen, de már az önmagában, hogy ugye eljutott 2 év alatt onnantól, hogy írt egy forgatókönyvet, és azt leforgatta, tehát végül is győzött a...
2: Igen.
3: Győzött a... Nem tudom, hogy jobb-e minősíteni, hát biztos, hogy nem
1: hát
3: szeretnék.
1: A tehetség
3: megmutatkozik. Hát az egyik, igen, az egyik oldal. Aztán lehet, hogy most bulizni fog 2 évig, akkor a másik lesz elől. De, nem lehet tudni.
2: De egyébként meg azt is gondolom, hogy nagyon szüksége van az egyik a másikra.
3: Igen.
2: Tehát, hogy...
3: Igen. Hát így vagyunk.
1: Mert? Igen. Mert hogyan? Hogyan függ össze?
2: Mert ugye egy test van. Két irány. De az emberek szemében én egy test vagyok. Tehát az a kapcsolat, amit én berántok kallódó énemmel, az később nagyon hasznos lesz a tehetségemnek. Uh-huh. Például.
1: De most nagyon fontos, amit mondtál, mert hogy valójában az emberek mindig az egyik arcunkat látják. Tehát mi most itt beszélgetünk, ülünk egy stúdióban, értelmes dolgokról értekezünk, de hogy aztán lehet, hogy hazamegyünk, és egészen más éneket élünk, de hogy ez mindenkire igaz.
2: Igen.
1: Tehát most ez alól van kivétel, nem hiszem.
2: Nem hiszem.
3: Szerintem abból a szempontból az a különbség, hogy ki hogyan éri ezt meg. Van, aki nem foglalkozik vele, van, aki nem tudatosítja magában, és van, akinek ez nem jelent problémát. Hanem csak megy, és valamelyik oldalt ösztönösen tolja, vagy eldöntötte, kiválasztotta. Szerintem abban az esetben kezd el igazán dolgozni, ha valaki úgy, ahogy a Cangi személyisége is, fenntartja mind a kettő karakterét, vagy mind a két ényét, hiszen én ezt értem nagyon, hogy ő mit mond, hogy az egyiket táplálja a másik, mert az impulzus, az élmény, azt igenis adott esetben egy destruktívabb én nagy mennyiségben szüretlenül tudja behozni. A tapasztalat, az íz, a dög, az erő, a lendület. Ahhoz, szóval, hogy ahhoz le kell néha menni a könyvtár alá egy másik helyre.
1: És aztán Főnixként újra megmutatkozni. De hát Cangi ezt felismerte, tudatosította magában, és még egy filmet is készített belőle.
3: Igen, pontosan.
1: Folytatjuk a beszélgetést Csényi Kati producerrel és Cangi rendezővel.

0: Ez a duett itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Nem én vagyok, ez egy friss fantasy testvérdráma címe, nem is tudom melyik, fantasy vagy testvérdráma, vagy mind a kettő. Csényi Kati producer a stúdióban, és Cangi a film rendezője. Hogyan készült ez a film? Hogyan zajlotta az alkotói folyamat?
2: Szerintem a legérdekesebb, illetve két nagyon érdekes részletet emelnék ki. Az egyik, hogy a díszletet azt a Cangi építette 6 hónap alatt. Szerintem azért az viszonylag rendhagyó, még a magyarországi körülmények között is. Hát ugye az, hogy a női szereplőnek két karaktert kellett megszemélyesítenie, és hát én azt csodálattal szemléltem, hogy a Cangi 1 évet próbált a színészeivel.
1: 1 évet?
2: 1 éven keresztül ők minden hétvégén együtt voltak. Koreográfus, nyelvtanár, és mindenféle egyéb segítséget igénybe véve, és szerintem ez fantasztikus alázat és erőfeszítés.
3: Nagyon nagy szerencsém volt a színészeimmel, tehát, hogy egyszer kaptam azt a kérdést, hogy milyen volt amatőrökkel dolgozni, és visszakézből azt válaszoltam, hogy ők nem is amatőrök, és igazából ekkor arra reflektáltam, hogy az az alázat, ami bennük van, ez nem tudom, hogy kiben láttam, senkiben szerintem, még magamba se, magam felé. Tehát ami náluk nagyon-nagyon látszódott már az elején, az, hogy Cici, ő egy ős tehetség, tehát, hogy ő vele tényleg bármit lehet kezdeni, hogyha megérti a szerepét. Richard pedig egy ős szorgalom.
1: Ugye ők a testvérpár.
3: Igen, ők játszák a testvérpár. Ős szorgalom, tehát, hogy ő pedig mindent megtesz azért, hogy végül sikerüljön neki megérteni a szerepét. De ami a legérdekesebb volt az, hogy az életben ők pont a szerepük ellentétei.
1: Oh,
3: tehát a Cici volt az őrültebb, már bocsánat, nem úgy őrültebb, hanem hogy ő volt az ilyen, ő az én megfelelőm gyakorlatilag, tehát ő is egy ilyen második generációs kínai, ő egy ilyen szabad lelkű lány, ő bulizik, szabad, gondolkodik, egyébként alkot, ír, nagyon jó író, rendezet is, tehát hogy ő egy alkotó lélek, még Richard egy családi vállalkozásban dolgozik, és elég egyszerű életet él.
1: Tehát, és ő a nehéz fiú, ugye?
3: Ő játszotta a nehéz fiút.
2: Igen, introvertált, az fontos. És ráadásul... Egy ilyen halkszavú, édes, tündéri ember, egy ilyen csendes, visszahúzódó fiú.
1: Na, ezt nehéz elhinni.
3: Igen, tényleg.
1: Mert a filmben azért lehet hallani a hangját bőven, a hang erejét is.
3: Igen, és nagyon érdekes, hogy ugye velük azt tettem, hogy azt úgy indítottam ezt az egész dolgot, úgy végig gondoltam, hogy fogom én ezt beléjük táplálni, ezt a két szerepet, és az első pár próba alkalmából rájöttem, hogy annyi magukkal hozott ilyen reflexük van, mimikájuk van, mondatuk van, amit bizonyos helyzetekre reagálnak, tehát hogy ilyen beépített, bekövült reakciók, hogy elsősorban nekem ezt kell lebontanom. Tehát az összes próba arra ment egy az első pár hónapban, hogy minden egyes ilyen szituációs játéknál rámutattam, hogy nézd most kacsintasz, nézd most így pistogsz, nézd most megint forgatod a szemed, ugye bizonyos helyzetekben, ha mérges vagy, ha nevet, ha... És nagyon érdekes volt, hogy ez nyilván az elején összezavarta őket. Tehát, hogy amikor jött egy ilyen tök természetes szituáció, akkor elgondolkodtak, hogy is kell nevetni akkor? Ugye ezért volt nagyon érdekes, és akkor kezdtem beléjük táplálni a karaktert. Hogy így.
1: Ilyen helyzetgyakorlatokon keresztül?
3: Igen, abszolút.
1: És ez egy teljes évet vett igény.
3: Igen.
1: És azután kezdtetek el forgatni?
3: Igen. Tehát még a végén, amikor már a díszletet megkaptuk, amikor decemberben, akkor még nagyon hideg volt, akkor még nem kínosztam velük őket azzal, hogy a díszletben próbáljunk. De amikor olyan február, március környékén, meg a forgatás, akkor már elkezdtünk viszont komolyan a díszletben próbálni. És azért az nagyon sokat hozzásegített így a forgatási napokhoz, mert ahogy a Bántó Csabi operatőrünk szokta mondani, hogy kicsit túlvállaltuk magunkat.
1: És ezt mire mondta?
3: Hát a helyszínekre, a jelenetekre, a plánokra, mindenre. Uh-huh.
1: Tehát akkor gyakorlatilag, mire a forgatás elkezdődött, addigra megvoltak a karakterek.
3: Tökéletesen, és kicsit féltettem is Richardot. Mert elindult az éjszakai életekbe, elkezdett cigizni, elkezdett inni, elkezdett hangos lenni, tehát olyan dolgokat csinált, hogy így csak pislogtam, hogy úristen, nagyon remélem, hogy ki tud jönni a szerepből. És ugye ez is egy nagyon fontos dolog szerintem rendezőként, hogy nem csak bele kell tudnod vinni egy szerepbe valakit, hanem ki is kell tudnod hozni.
1: És? Visszatért?
3: Vissza, hál' Istennek.
1: Akkor mind a ketten ugyanazok maradtak, akik voltak.
3: Igen.
1: Csak volt egy kirándulás, egy kaland.
3: Jó nagyot kirándultak, igen. Igen, igen.
1: Ez a film pedig a Nem én vagyok. Erről folytatjuk a beszélgetést Csényi Kati producerrel és Cangi rendezővel.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

0: Folytatódik a duett itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A stúdióban Csényi Kati, producer és Cangi rendező, a Nem én vagyok című testvérdrámáról beszélgetünk. Ez egy független film, Kati. Ugye, hát ennek minden nehézségével, szépségével, terhével. Hogyan jött létre? Mi mindennel kellett megküzdened?
2: De ugye a független film az elegesen azt jelenti Magyarországon, hogy nem kapott állami támogatást, mi sem kaptunk, kidobott minket az NFI vele, úgyhogy össze kellett reszednünk a pénzt, és borzalmasan szűkösek voltak a lehetőségeink, és nagyon, igen, kifejezetten nehezített pálya volt. Hát ilyenkor őrületesen felértékelődik az emberi szeretet és az emberi energia. Nagyon, nagyon sok embertől kell szívességet kérned. Nehezebb körülmények között dolgoznak, kisebb létszámban, úgyhogy ez egy, minél kevesebb pénz van egy projektre, legyen az bármi. Nyilvánvalóan annál többet kell vele foglalkozni. Például a díszlettervező, aki egy csodálatos munkát végzett, a Janka, ő a forgatás előtt 2 hónapig lomtalanításokra járt, és lakásürítéseket vállalt azért, hogy be tudja rendezni a Canginak az üzlethelyiségeket és a lakásokat. Hát ezt nem lehet csak szívből. Tehát, hogy ezek olyan faktorok, és nagyon érdekes, volt egy közönségtalálkozó pénteken, és a gyártásvezető olyan szépen fogalmazta meg, hogy bizonyos szempontból, egyébként őt Százborinak hívják, bizonyos szempontból, ami a hátránya és nehezítő körülménye, az az előnye is tud lenni egy ilyen produkciónak, mert attól, hogy az emberek szeretetből és lelkesedésből vesznek részt, attól egy egészen másfajta atmoszféra és egy teljesen másfajta millió, mint amikor ki van fizetve a teljes napi díjuk. És ez egy nagyon érdekes dolog, hogy amit elvesztesz a réven, azt tízszeresen megnyered a vámon. Valami ilyen mágikus, misztikus, és nagyon, nagyon szép 33 nap volt, és a mai napig minden vetítésen ott van a kemény mag, együtt járnak a gyerekek mindenhova.
1: Már a gyerekek alatt? A stábot érted?
2: Igen. A stábot, igen.
3: Nekünk mindig a gyerekei leszünk.
2: Igen.
1: Úgyhogy hát ez sosem fogad el.
3: Igen.
1: Ez van.
3: Igen, de tényleg.
2: Ez...
1: Talán azért, most az jutott eszembe, mert olyan erőforrásokat szabadít fel az emberben az, hogy valamit meg kell oldani, és hogy ezt én szeretném megoldani, és elköteleződtem, és szeretetből csinálom, hogy ezt nem tudja pótolni a pénz. És lehet, hogy ez az energia érzékelhető.
2: Más a motiváció. Aha. A barátok meg akarják csinálni ezt a filmet, akkor is, hogyha a fene-fené teszik is. Tehát más, és amikor az emberek. Ugye a filmgyártás is az egy csapatműfaj, de nem mindegy, hogy annak a csapatnak mi a mozgató ereje. És amikor a barátság meg a szeretet, akkor most nem akarok ilyen pátoszos lenni, de az egész egyszerűen mást hoz ki magából. Más energiái lesznek annak a textúrának.
1: Még az is lehet egyébként, hogy ez is az egyik oka a független filmek sikerének.
2: Hogyne.
1: Ugye? Mert
2: hogyne.
1: Hát ugye most ezt láttuk itt az elmúlt időszakban, hogy mennyire sikeresek.
2: Igen.
1: Ellentétben a súlyosan támogatott
2: igen.
1: filmek.
2: Igen, meg hát ugye egy ponton a tiltás, hát ezt láttuk a történelemben, hogy kontraproduktívvá válik, és a szamizdatnak 1000-szer nagyobb ereje lesz, mint bármilyen erőnek.
1: Azért azt tegyük hozzá, mert ez még nem hangzott el, csak többször utaltatok a rövid filmre, ugye ennek Káprázat volt a címe, amely számos díjat nyert egyébként a nemzetközi fesztiválokon is. Elnyerte a legjobb operatőr díját, a legjobb rendező díját is. Szóval, hogy azért neked megvolt az alapod erre, Cangi, bőven, hogy hát nem, tehát hogy hát ezt Kati is tudta, tehát hogy ez benned van.
3: Hát nem tudom, én nem merném ezt így kimondani, nyilván soha nem is fogom ezt kimondani. Intuícióm van, ezt aha. tudom mondani.
1: Igen?
3: Igen. Én az ösztöneimre hallgatok mindig, ezért veszekszünk ennyit. a Katival.
1: Miért a Kati nem arra hallgat?
3: De pont, hogy ő is.
1: Csak az egy másik féle megközelítés.
2: Igen, de azért, igen, ő így látja magát, de ő azért, hogy rettenetesen olvasott és tájékozott, és nagyon, nagyon szép lelkű fiú vagy, úgyhogy ez mind hozzátesz ahhoz, hogy valaki jó filmeket csináljon, meg írjon. Szerintem én ezt látom, meg ezt érzem, hogy minden adott.
1: És az intuíció az ebben a filmben számodra az alkotásban hol nyilvánult meg legerőteljesebb?
3: Mind írásban, mind pedig helyzetimprovizációknál. Tehát mikor írtuk a Mikivel, és voltak jelenetek, akkor azért mi is azért nagyon sokat vitatkoztunk, sőt, szerintem veszekedtünk is azért a Mikivel. De nagyon szeretek vele dolgozni, mert ő észérve jön, és én meg nem tudom meggyőzni érszével, úgyhogy azt mondom olyankor, hogy de csak azért is ez kell. Ami végül egyébként, tehát jól jöttek ki a dolgok, és a forgatáson is, és rengeteg olyan jelenet volt, ami a könyv, ahogy a könyv szerint forgattunk volna, úgy szerintem nem működött volna végül, egy B-variánst használtunk, és működni kezdett. Tehát, hogy van ez így.
1: Hát akkor Magai Miklós, Miki képviselte az észérveket, ugye ti ketten az intuíciót, nem?
3: Igen.
2: Inkább a Cangi. Igen.
1: A Cangi az
2: nekem
1: intuíciót,
2: azért más volt a feladat.
1: Akkor neked milyen intuíció jutott?
2: Nekem kevesebb intuíció jutott, de igyekeztem ellátni a feladataimat.
1: Ja, te voltál a motor, nem?
2: Hát igen, én.
1: Valamilyen szempontból meg kellett.
2: Hát, én voltam, igen. Én nekem az a feladatom igazából, hogy én a feltételeket biztosítsam ahhoz, hogy ő dolgozni tudjon tulajdonképpen.
1: Hát ez is egy gyönyörű feladat.
2: Igen, hát ez a legjobb.
1: Mindenkinek a legjobb, így a legjobb filmet készíteni. Jövünk vissza Csényi Katival és Cangivel.

0: Ez a duett itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Megérkezett a mozikba a Nem én vagyok című testvérdráma, vagy fantasy, én nem is tudom, hogy feltétlenül kell-e valamiféle műfaji meghatározást találni. A stúdióban Csényi Kati producer és Cangi rendező. Most a filmben azért erőteljesen megjelenik a kínai hitrendszer. Ugye az, hogy lehetséges egy másik testben megnyilvánulni? Jól mondom én ezt, hogy a szellem átmehet egy másik testbe?
2: Igen. Igazából a hagyományos mitológia azt mondja, hogy démonok. Tehát démonoknak nevezik azokat a szellemeket, akik megszállnak egy tulajdontestet. Általában ezek olyan szellemek, akik valamilyen nagyon erős vágyal távoztak el az élők közül. És nem bírnak nem bírják elhagyni a földet.
1: Most ezt a filmben nagyon bátran megmutatjátok. És annyira érdekes, az előbb épp mondtam Katinak, hogy a film első fele az egy más világot ábrázol, mint a második. Az ember nagyon megdöbben ezen a fordulaton, ahogy egyszer csak egy ilyen spirituális világban találja magát. Míg a film eleje ugye a kínai hétköznapokról szól, azért ott is természetesen megjelennek a totemek, de hogy akkor is van egy ilyen éles váltás, ami nagyon ébren tartja az embert.
2: Hát igen, ez kár, hogy nincs itt, amik ő tudná, biztos, hogy nagyon részletesen belemenne, lehet, hogy nem belemenne, hogyha most éppen nem, de igen, ez nyilván tudatos volt, hogy ezt így építsük fel, ezt a történetet, hogy mindig meglegyenek a fordulatok, amik oda kötik a nézőt. És ugye ami nagyon fontos, hogy ezt úgy építsük fel, hogy valós maradjon az önmaga a világához.
1: És hogy valahol a kínai kultúra is megmutatkozon ebben, ugye? Hiszen igen, erről is szó van.
2: Igen, pontosan.
1: A karma, illetve a reinkarnáció megmutatása az nagyon szép képekkel történik. Tehát nem túl direkt, és valahogy, mintha a szellemi világban is megjelennének, ugye, most nem tudom, hogy mit mondhatok el, mit nem, de hogy megjelennének a hétköznapi élet tárgyai, például a dobozok. Hát ennyit elmondok.
2: Igen. Hát ugye alapvetően a szellemi világ egy szerintem, tehát a szubjektív vélemény mindenki számára a saját pokla, vagy purgatóriuma. Egy olyan tér, ami vagy gyomoruk, vagy legjobb életük legjobb része. Tehát, hogy nagyon sok mindenféleképpen meg tud jelenni egy ilyen szubjektív tér. Én, ugye, ahogy majd azt a nézők a filmben látják, úgy terveztem meg nekik, ahogyan. Tehát egy gyerekkori traumában vannak ketten. Ugye a kínaiak nagyon hisznek a karmában, tehát, hogy ha jót cselekszel, akkor jót is kapsz. A jutalmad is jó. És ez ugye igaz a reinkarnációra is, tehát hogyha nagyon-nagyon, abban hisznek a kínaiak, hogyha nagyon rossz földi életet éltünk, akkor nem emberként érünk vissza, hanem egy bizonyos bogárként, állatként, vagy ilyesféle.
1: És mi az, ami megmutatja a jelen földi síkon azt, hogy valaki mondjuk jól élt az előző életében?
2: A jó tettek számítanak, aha, és a jó szív. Tehát az, hogy mennyi, igen, a jó tett. Igazából ez a legfontosabb, hogy mindig jó legyen a másik emberhez.
1: Mi lesz a következő film címe, története, sztoria?
2: A címe még nincs. Igazából amikivel a címet találjuk ki mindig legutolsó sorban, tehát általában már megvan a DCP kópia, amikor úgy megvagyunk a címe.
3: Igen, sajnos igaz.
1: De Kati készen áll 4-5 filmre, ugye ezt mondta az előbb. Igen. Hogy valamit már tudni kell róla.
2: Meg fog őszülni.
3: Megösszültem.
2: Készülünk a következő filmmel. Hát annyit tudok elmondani egyelőre, hogy dogma lesz és road movie. Igen.
1: Ott is megmutatkozik majd a kínai világ, a kínai dimenzió.
2: Igen, még balanszírozunk vele, hogy nyilván nekem egy ponton el kell jutnom oda, hogy elengedjem a kínai világot úgy, ahogy most jelen van. Tehát egy ponton úgy kell továbbadjam, ahogyan én is élek itt. Tehát nem csak, tehát hogy csak mint kínai kinézetű ember egy európai közegben. Tehát el kell jutnom oda. Ez lehet, hogy a harmadik vagy a negyedik filmnél fog megtörténni.
1: És akkor mi történik majd benned, ha ez megtörténik a filmen? Akkor ez milyen változást mutat rólad?
2: Valószínűleg akkor fejlődtem. Az önképen fejlődött valószínűleg, igen. És azt gondolom, hogy nem kell többé, nem kell azzal visszaélnem, hogy mi a származásom, hanem elég majd csak azzal, hogy mit tudok, vagy hogy mi van a fejemben.
1: Én nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és kívánom, hogy még sok ilyen mély, különleges, színes, és hát minden pillanatában izgalmas filmet készítsetek, mert ez az.
3: Nagyon köszönjük.
2: Köszönjük szépen.
1: A Nem én vagyok című filmről beszélgettem Csényi Katival és Cangival. Én ezzel búcsúzom, Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
0: Klasszik Rádió 92.1.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szép Művészeti Múzeumban.
1: Reklámot hallottak. Hírek

0: Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Délután már néhány helyen kisüt a nap. Megnyílt a látogatók előtt a korábbi miniszterelnökség épülete. Nem enyhülnek a harcok Izrael és Libanon között. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok. Távozásra szólította fel a kúria elnökét a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, hogy a kúria épületének felújítása során közpénzből luxus körülményeket alakítottak ki az elnöki szinten, miközben az igazságügyi dolgozók alacsony fizetésből élnek. A kúria elnöke korábban közleményben tagadta a vádakat. A miniszterelnök emlékeztetett, hogy Varga Zsé András korábban sosem dolgozott bíróságon, ennek ellenére nevezték ki a kúria elnökének. Megnyílt tegnap a nagy közönség előtt a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfók helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszáról. Orbán Viktor is eladományozza végkielégítését. A volt kormányfő közölte, hogy egykori minisztereihez hasonlóan a kárpátaljai Nagy-Dobronyi gyermekotthonnak utalja át az összeget, csaknem 39 millió forintot. Hiába jelentették be a tűzszünet meghosszabbítását, Izrael tegnap ismét több hullámban lőtte a dél-libanoni területeket. 6 ember meghalt, több mint 20-an megsebesültek. A hadsereg a Hezbollah bázisait támadja, a célpontok környékén élő civileket előzőleg távozásra szólították fel. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Hondius óceánjáróról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast hoztak ki, mindannyian karanténban vannak. A WHO szerint a tengerjárón kitört járványt az andoki hantavírus törzs okozza. A szakemberek szerint továbbra is alacsony a vírus terjedésének kockázata. Lakitelek Tőserdőn folytatódik ma a Muzsikál az Erdő program sorozat. A családokat kézműves és műhely foglalkozásokkal, illetve zenés, táncos mesejátékkal is várják. Lesz szakvezetéses erdei séta, ahol az erdei életközösségekről, valamint a fenntarthatóságról tudhatnak meg érdekességeket a résztvevők. Változott a H5-ös hév menetrendje. Ma egész nap, valamint holnaptól csütörtökig esténként csak a Batthyány tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal kell utazni. Jelenleg még szinte mindenütt borult az ég, sokfelé esik az eső. Napközben már csak a középső, valamint a keleti, északkeleti tájakon lehet kiadós zápor, zivatar. Nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, és délután már egyre több felé kisüt a nap. Megerősödik, a Dunántúlon és északkeleten viharossá fokozódik a szél. Délután 11-24, este 7-15 fok valószínű.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti földalatti gyorsvasút hálózat a metró kelet-nyugati fővonalának megépítését a Rákosi korszakban egy minisztertanácsi határozat indította el. A beruházás az első 5 éves népgazdasági terv részévé lett. Az építésre előirányzott 5 év alatt a munka negyedesen készült el, ezért a minisztertanács 1954 elején a beruházás ideiglenes szüneteltetését rendelte el. Ez a szünet azonban 8 évig tartott, mialatt csupán a csonkán maradt alagút elemek állag megóvása folyhatott, ami leginkább a vízszigetelések javítgatását jelentette.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A metróépítés, az alagutak, az állomások és felszíni kapcsolatok építésén túlmutató komplex tevékenység. Hiszen a felszíni útvonalak, csomópontok korszerűsítése is szerves része a fejlesztésnek, egy város fejlődésének. A budapesti metró megjelenése új korszakot nyitott, bár eleinte sokkal inkább látványosságnak tekintették, mint közlekedési eszköznek. Az aluljárók, a mozgó lépcsők, a beléptető kapuk és a metrós hölgyek miniszoknyája mind-mind újdonságnak számított a 70-es években.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az albertfalvai katonai repülőtér az első világháború idején az első magyar katonai repterek egyike volt Magyarországon. A mellette lévő magyar léghajó és repülőgép RT kísérleti repülőtereként is működött, és a gyártól egészen a Fehérvári útig húzódott. A háború alatt több hadi kiállítást is rendeztek itt. Az üzemben először Lochner-féle favázas vászonborítású gépeket készítettek, melyeket a fronton felderítőként vetettek be. Albertfalván épült fel az első magyar légcsavarművek is, ahol Asbóth Oszkárnak, a gyár igazgatójának tervei alapján készítették a jó hatásfokú, korszerű légcsavarokat.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Budapest Honvéd FC-t 1909-ben Kispesti AC néven hozták létre. A klub életében két aranykorszak is kiemelkedik. Az első az 1950-es években volt. A Nagy Honvédban a korszak legjobbjai játszottak. Puskás Ferenc, Kocsis Sándor, Bozsik József és Cibor Zoltán, akik az aranycsapat gerincét is képezték. Nekik nagy szerepük volt abban, hogy a csapat négyszer nyerte meg a bajnokságot. Az 1980-as és 1990-es évek elején volt a klub második csúcskorszaka, amikor nyolcszor is a tabella élén végeztek. A csapat korábbi játékosának, majd edzőjének, Tihi Lajosnak oroszlán része volt a sikerek elérésében. A Nemzeti 11 gerince ekkor megint a Honvédra épült. Garaba, Dajka, Bodonyi és a világválogatottságig jutó Détári Lajos is itt rúgta a labdát. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Tropikárium, teljes nevén Tropikárium és Óceanárium Budapest, Budapesten a 22. kerületben a Campona üzletházban található. 2000. május 26-án nyitotta meg kapuit Közép-Európa egyik legnagyobb tengeri akváriumát is bemutató, közel 3000 négyzetméteren elterülő Tropikárium Óceanárium. Az állatkert bemutatja az édesvizek halvilágát, beleértve a hazai faunát is, a trópusok élővilágát és a tengerek hihetetlen fajgazdagságát is. Összesen 7 cápa, további 400 halfaj és több tucatnyi trópusi állat csodálható meg. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Délután már néhány helyen kisüt a nap. Súlyos helyzetben van az egészségügy az új miniszter szerint. Ma van a magas vérnyomás világnapja. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, írta a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt vázolta fel, milyen állapotban veszi át az egészségügyet. A tárcavezető szerint több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben sokan havi 200 óránál is többet dolgoznak. A miniszter közölte, a jövő héten a szakdolgozói bérek rendezéséről egyeztet a szakszervezettel. Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt Magyar Péter és Tar Zoltán megüresedett helyére, jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter szerint mindkét jelölt jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalattal rendelkezik. Weiss Viktor az Európai Néppárt legfiatalabb EP képviselője lehet. A párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti majd. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki aszbeszt tartalmú kőzúzalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezettek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Ma is tart a Spár és az Országos Állatvédőrség Alapítvány állateledel gyűjtő akciója. A kezdeményezés célja, hogy támogassák a menhelyeken élő kutyák és macskák ellátását. A megvásárolt állateledeleket, valamint állatok gondozásához szükséges termékeket délután 4 óráig lehet leadni az önkénteseknek az Interspár áruházakban. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskunban. A csapadékos időjárásnak köszönhetően kellően átnedvesedett az avarszint, így csökkent az erdőtűz kockázata a térségben. Csongrád Csanád és Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyében azonban még továbbra is érvényben van a korlátozás. Ma van a magas vérnyomás világnapja, a kezdeményezéshez kapcsolódva a Magyar Hipertónia Társaság 600 orvosa csatlakozott a május a vérnyomás mérés hónapja elnevezésű kampányhoz, amelynek célja a figyelemfelhívás, valamint a krónikus betegség felismerése és bemutatása. A magas vérnyomás betegség ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon, a felnőtt lakosság mintegy 40%-át érinti. Jelenleg még sokfelé esik az eső, a keleti tájakon kiadós záporok, zivatarok lehetnek. Másutt hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Megerősödik a Dunántúlon és északkeleten viharossá fokozódik a szél. Délután 11-24, késő este 7-15 fok valószínű. A következő napokban már sok napsütés lesz, és már csak elszórtan lehetnek futó záporok.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Andrássy út három szakaszra osztható. A szakaszokon mind a beépítettség, mind az útpálya elrendezése, hosszúsága és szélessége is különbözik. Az első szakasz a Deák Ferenc tér és az Oktogon között húzódik. Az útszakasz hossza 844 méter, szélessége 34 méter. Itt az út zárt sorú, 3-4 emeletes épületek, bérházak között fut. A folyamatosan felújításra kerülő paloták földszintjein elegáns kávézók, üzletek és butikok bérelnek helyiségeket. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A jelenleg 2200 méter hosszan feltárt Szemlőhegyi barlang Budapest egyik legértékesebb természeti kincse. Bejárata a második kerületben a Pusztaszeri útról nyílik. Falai látványos formakincsű ásványkiválásokkal, úgynevezett borsókövekkel gazdagon díszítettek. A túraútvonal mintegy 250 méter, melyet a látogatók kényelmes betonjárdákon és lépcsőkön járhatnak be. Pormentes levegőjének tisztasága a magas hegyi üdülőhelyekével vetekszik, így lehetővé teszi asztmás és légúti betegségben szenvedők kezelését. A barlangterápiás program a 90-es évek elején indult. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Alagút Clark Ádám tér felüli végén található a Lánchíd hídmesterének szolgálati lakása. Az alagút déli oldalán járda fut végig, ennek használata azonban a gyalogosoknak nem ajánlott az autók keltette zaj és a levegő szennyezettsége miatt. Erre az ott kifüggesztett tábla is felhívja a figyelmet. Az alagút keleti kijáratának tetején szintén tábla figyelmeztette az embereket arra, hogy a kapuzat tetején korábban felállított drótkerítésen kívülre kimászni tilos. 2013-ban felújították az alagút kapuzatának tetejét, és új korlátot is építettek a halálos balesetek megakadályozására, mely városképileg is illeszkedik a környezetbe. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Terézvárosi Anker Köz egy 1910-ben alapított biztosító társaság, az Anker Élet és Járadék Biztosító RT után kapta a nevét. A Deák Ferenc tér szomszédságában álló Ankerházat Alpár Ignác tervei alapján építették. A megrendelő feltűnő, hivalkodó reklámhomlokzatot, tornyokat és átjárható, nyitott udvart akart. Az elkészült épületet sokan kritizálták. Az anekdota szerint még a művész felesége is így kiáltott fel, amikor meglátta. Ignác, nem szégyelli magát? Mit csinált ön itt?
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Idősebb Rubik Ernő mellett a Műegyetemi Sportrepülő Egyesület másik híres tervezőpilótája, Rotter Lajos volt. Ő volt az első pilóta, aki átrepült a hármas határhegy fölött, cáfolva ezzel a hatóságok álláspontját, miszerint az adott terep nem alkalmas vitorlázó repülésre. Az 1936-os berlini olimpián elérte, hogy a vitorlázó repülést felvegyék az olimpiai sportágak közé. Egy olyan napon, amikor az időjárást vitorlázó repülésre alkalmatlannak nyilvánították, Berlinből Kielbe repült. Saját tervezésű gépével, a Nemerével gond nélkül megtette a több mint 300 kilométeres távolságot. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Délután már néhány helyen kisüt a nap. Súlyos helyzetben van az egészségügy az új miniszter szerint. Ma van a magas vérnyomás világnapja. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, írta a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt vázolta fel, milyen állapotban veszi át az egészségügyet. A tárcavezető szerint több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben sokan havi 200 óránál is többet dolgoznak. A miniszter közölte, a jövő héten a szakdolgozói bérek rendezéséről egyeztet a szakszervezettel. Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt Magyar Péter és Tar Zoltán megüresedett helyére, jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter szerint mindkét jelölt jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalattal rendelkezik. Weiss Viktor az Európai Néppárt legfiatalabb EP képviselője lehet. A párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti majd. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki aszbeszt tartalmú kőzúzalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezettek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Ma is tart a Spár és az Országos Állatvédőrség Alapítvány állateledel gyűjtő akciója. A kezdeményezés célja, hogy támogassák a menhelyeken élő kutyák és macskák ellátását. A megvásárolt állateledeleket, valamint állatok gondozásához szükséges termékeket délután 4 óráig lehet leadni az önkénteseknek az Interspár áruházakban. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskunban. A csapadékos időjárásnak köszönhetően kellően átnedvesedett az avarszint, így csökkent az erdőtűz kockázata a térségben. Csongrád Csanád és Szabolcs-Szatmár Beregvár megyében azonban még továbbra is érvényben van a korlátozás. Ma van a magas vérnyomás világnapja, a kezdeményezéshez kapcsolódva a Magyar Hipertónia Társaság 600 orvosa csatlakozott a május a vérnyomás mérés hónapja elnevezésű kampányhoz, amelynek célja a figyelemfelhívás, valamint a krónikus betegség felismerése és bemutatása. A magas vérnyomás betegség ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon, a felnőtt lakosság mintegy 40%-át érinti. Jelenleg még sokfelé esik az eső, a keleti tájakon kiadós záporok, zivatarok lehetnek. Másutt hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Megerősödik a Dunántúlon és északkeleten viharossá fokozódik a szél. Délután 11-24, késő este 7-15 fok valószínű. A következő napokban már sok napsütés lesz, és már csak elszórtan lehetnek futó záporok.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A királygyógyfürdő építését 1565-ben Arszlán pasa rendelte el, és utódja Szokoli Musztafa pasa parancsnoksága idején fejezték be. Az akkor ismert forrásoktól ugyan távolabb létesítették, de a városfalon belüli elhelyezkedés lehetővé tette a fürdő használatát az ostromok alatt is. Vízellátása az építéskor, és most is, a Lukás fürdő térségében feltárt héjvizes kutakból történik. Kezdetben a melegvizet vörös fenyőből készített csatornában juttatták a fürdőbe. 1796-ban a terület és az építmény a König család tulajdonába került, amiből az elnevezése is származik. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kék metró negyedik szakaszát 1984. novemberében adták át a forgalomnak. Ez 1,8 kilométert és két újabb állomást jelentett, így már a Dózsa-György útnál és az Árpád hídnál is fel lehetett szállni a szerelvényekre. A 80-as években a metró építési üteme rendkívül lelassult, de befejeződött. 1990. decemberében felavatták az utolsó, Újpest központig tartó 3,9 kilométeres szakaszt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerémi Nórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A házi szemetet a 19. századi Pesten magánvállalkozó fuvarosok hordták el. A város által megszabott tarifát a háztulajdonosok, illetve a lakók fizették. A legfontosabb szemétlerakó maga a Duna volt, de ezen kívül is több, köztük a belváros az egészen közeli helyen halmozódott a háztartási hulladék. Budán például csak 1834-ben a vérmező szabályozása után tiltották meg a Bárhegy alatt lakóknak, hogy továbbra is a vérmezőre hordják a szemetet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 50-es, 60-as években a Ferihegyi repülőtér több olyan rendezvényt is tartott, ami százezreket vonzott. 1953-ban és 54-ben nagyszabású repülőnapot rendeztek, több mint 200 ezer néző előtt. A közönség akkor láthatott először sugárhajtású MiG-15-ös repülőgépet. De szerveztek egészen különleges programokat is. 1957 nyarán 100 forintért a malév olyan éjszakai sétarepülőjáratokat indított, amihez egy ötfogásos ferihegyi vacsora is tartozott. 1961-ben és 1962-ben pedig autóversenyt rendeztek a betonon. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A központi vásárcsarnok építése számos kihívás elé állította a tervezőket és a kivitelezőket. Sem a telek nem volt szabályos, sem a terepszint nem volt állandó. A tervező Petsz Somu több mint egy méteres lejtéssel alakította ki az épület padozatát, hogy szintkülönbség nélkül csatlakozzon az épület a környező utcákhoz. Éppen ezért állítólag egyetlen rendes derékszöget sem fedezhetünk fel az épületben. A földszinten a padlózat egyes pontjai között másfél méteres is lehet a szintkülönbség. A galéria és a pince azonban vízszintes. Így nincs az épületben két egyforma magasságú oszlop, két egyforma szintkülönbséget áthidaló lépcső.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Súlyosnak nevezte a magyar egészségügy helyzetét az új szakminiszter. Nemzetközi vészhelyzetet hirdetett a WHO az Afrikában terjedő ebola miatt. Holnap már kisüt a nap. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Egedűs Zsolt azt vázolta fel, milyen állapotban veszi át az egészségügyet. Közölte, több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben sokan havi 200 óránál is többet kénytelenek dolgozni. A miniszter szerint több területen már a betegbiztonság is veszélybe került a szakember hiány miatt. Bogdán Csabát és Weisz Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt Magyar Péter és Tarz Zoltán megüresedett helyére, jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter szerint mindkét jelölt jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalattal rendelkezik. Weisz Viktor az Európai Néppárt legfiatalabb EP képviselője lehet. A párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti majd. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki aszbeszt tartalmú kőzózalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezettek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Ma is tart a Spár és az Országos Állatvédőrség Alapítvány állateledelgyűjtő akciója. A kezdeményezés célja, hogy támogassák a menhelyeken élő kutyák és macskák ellátását. A megvásárolt állateledeleket, valamint állatok gondozásához szükséges termékeket délután 4 óráig lehet leadni az önkénteseknek az Interspár áruházakban. Nemzetközi szintű közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett a WHO a Kongói Demokratikus Köztársaságban, illetve Ugandában terjedő ebola járvány miatt. A szervezet hangsúlyozta, hogy nem pandémiás vészhelyzetről van szó, de fokozott készültséget kérnek a térség országaitól. Az Afrikai Járványügyi Központ eddig több mint 300 fertőzést és 88 halálesetet regisztrált. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Honduras óceánjáróról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4

0: kanadai utast hoztak ki, mindannyian karanténban vannak. A WHO szerint a tengerjárón kitört járványt az andoki hantavírus törzs okozta. A szakemberek szerint továbbra is alacsony a vírus terjedésének kockázata. Hétfőn is, főként keleten, északkeleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. Éjszaka 7 és 13, délután 17 és 23 fok között alakul majd a hőmérséklet.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 8. kerületben található a Lékszesz utca. A Lékszesz nem más, mint a világító gáz köznapi neve, amivel Budapesten a közvilágítást biztosították 1856-tól. Itt épült az első budapesti gázgyár. Ezt az üzemet már régen lebontották, de a néhai gyárhoz kapcsolódik a párhuzamosan elnyúló Gázláng utca neve is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Hunyadi-sziget az 1911-es folyószabályozások óta félsziget, a szomszédos Háros-sziget előszobája. Itt találjuk a főváros utolsó, hanem is érintetlen, de most még emberi tevékenységtől mentes ártéri vadonjait. A Háros-szigethez hasonlóan a Hunyadi-szigetet is csak hétvégenként vezetett séta keretében lehet megnézni. Szabadon nem járható be. A Hunyadi-szigeten 75 védett állatfajt tartanak nyilván, melyek közül 54 madárfaj, 5 emlős, 5 ízelt lábú, 8 kétéltű, 3 hüllő. A madarak közül a szürke gém is fészkel itt, s megtalálható a mocsári teknős is, melyet kezd kiszorítani a megunt ékszerteknős populáció.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 8. kerületi Dologház utcát már 1847-ben is így hívták, és az itt álló intézményről kapta a nevét. Az első dologházakat a 15. századi Amsterdamban alapították, egyfajta új büntetés végrehajtási modellként. Ide a kisebb vétségek elkövetői kerültek munkavégzésre. Magyarországon Mária Terézia engedélyével vezették be. Megszűnése után a 19. században élet újra, de már nem az amszterdami modell szerint, hanem a börtönökkel párhuzamosan működő rabdolgoztatóházként. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Kőbánya és Újpest föld alatti összekapcsolása már az 1910-es években felmerült. A metróvonalát azonban csak 1949-ben jelölték ki. Az első érdemi lépésre 1966-ban került sor, amikor elkészült a tervdokumentáció. Elsőként a Nagyvárad tér Deák tér közötti szakasz megépítését szorgalmazták. Kivitelezésére 1,8 milliárd forintot biztosítottak. A keretösszeget később jócskán megemelték. 1973-ban már 3,9 milliárd forintra becsülték a költségeket.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Ferencvárosi Tornaklub 1899. május 3-án alakult. Első elnökének dr. Springer Ferencnek komoly szerepe volt az Üllői úti sporttelep létrehozásában, és a Magyar Labdarúgó Szövetség megalakításában is. Kevesen tudják, hogy az ő unokája volt a kiváló színész, Mensáros László. Springer halála után 2 évvel, 1922-ben az Üllői úti pályán a hálás szurkolók emlékünnepséget tartottak. Ekkor avatták fel a tiszteletére készítetett szobrot, Mátray Lajos alkotását. A Springer szobor mind a mai napig ott áll az Üllői úti stadionban, szemben a labdarúgó játéktérrel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: 92.1-en.
1: Súlyosnak nevezte a magyar egészségügy helyzetét az új szakminiszter. Elmebetegségben szenved a modenai álmokfutó. Holnap már kisüt a nap. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt vázolta fel, milyen állapotban veszi át az egészségügyet. Közölte, több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben sokan havi 200 óránál is többet kénytelenek dolgozni. A miniszter szerint több területen már a betegbiztonság is veszélybe került a szakember hiány miatt. Bogdán Csabát és Weisz Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt Magyar Péter és Tar Zoltán megüresedett helyére, jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter szerint mindkét jelölt jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalattal rendelkezik. Weisz Viktor az Európai Néppárt legfiatalabb EP képviselője lehet. A párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti majd. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki aszbeszt tartalmú kőzózalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezettek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Elmebetegségben szenved az észak-olaszországi gázolás elkövetője, erősítette meg a rendőrség. A gázolás szombat délután történt Modena központjában. A 31 éves marokkói származású férfi autóval elgázolta a járdán sétálókat, majd kiszállt a járműből és késsel hadonászva megpróbált elmenekülni, de járókelők feltartóztatták. A sérültek száma 8-ra emelkedett, közülük 4-en súlyos állapotban vannak. Nemzetközi szintű közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett a WHO a Kongói Demokratikus Köztársaságban, illetve Ugandában terjedő ebola járvány miatt. A szervezet hangsúlyozta, hogy nem pandémiás vészhelyzetről van szó, de fokozott készültséget kérnek a térség országaitól. Az Afrikai Járványügyi Központ eddig több mint 300 fertőzést és 88 halálesetet regisztrált. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Honduras óceánjáróról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast hoztak ki, mindannyian karanténban vannak. A WHO szerint a tengerjárón kitört járványt az andoki hantavírus törzs okozta. A szakemberek szerint továbbra is alacsony a vírus terjedésének kockázata. Hétfőn is, főként keleten, északkeleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. Éjszaka 7 és 13, délután 17 és 23 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: Az MTI híreit hallották. Capriccio. A Papageno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92.1-en minden vasárnap 4-től Békési Lili Veronikával.
2: Ez a Capriccio, a Papageno és a Klasszik Rádió 92.1 közös zenei kávézója. A mai vendégem Blum Vera, aki 2023-ban alapította meg a Vera City Artists művészeti ügynökséget. Vera szakmai tapasztalatainak nagy részét karmesterek, így Fischer Ádám, Dubrovszky Rubén, Fischer Iván és Klutig Roland személyi asszisztenseként szerezte, ami a világ különböző operaházaihoz és zenekaraihoz juttatta el. A Bécsi Egyetemen tanult zenetudományt, majd a Zürichi Egyetemen elvégezte az Executive Master in Arts Administration szakot. A műsorvezető Békési Lili Veronika. Szeretettel köszöntelek a műsorban.
3: Köszönöm szépen, szeretettel köszönöm a hallgatókat.
2: Nagyon örülök, hogy itt vagy velünk. Én ugyanis már egy jó pár éve ismerlek, és figyelemmel követem azt a munkát, amit csinálsz. És számomra az nagyon érdekes volt, hogy te ugye egy alapvetően zene szerető, zene értő és tudó családban nőttél fel. Hogyan vezetett el ez az utad a zenetudomány szakra?
3: Igen, de hát az alapvető kérdés az, hogy én svájciként hogyan kerültem be a magyar zenészek köreibe először is, és ezt nagyapámnak köszönhetem, Blum Tamás, aki karmester meg műfordító volt, és többek között Otto Klemperer asszisztense is volt a Pesti Operában, és a magyar családom, tehát nagyapám, meg apám, meg nagyanyám, azok a 70-es években disszidáltak, és Klemperernek köszönhetően Zürichbe kötöttek ki, mert Klemperer ott lakott. Tehát emiatt nőttem fel Zürichben,

0: Csak nagyapám meghalt, mielőtt születtem, és így az ő özvegyedet, a nagyanyám részben nevelt engem, és tőle tanultam magyarul, meg ővele jártam koncertekre, de ő tanított magyarra, meg a zene szeretetre. Sokszor gondolkodok azon, ha én ezt a két dolgot nem tanultam volna, akkor vajon mi lett volna az életemből, hogy bármi más, de nem is tudom elképzelni, mert egyszerűen a magyar nyelvtudás, meg szeretett a komoly zene iránt, az két nagyon fontos oszlop az életemben. Nagyanyám mindig azt mondta, hogy csináljál egy dolgot jól, és én ezt most úgy 30 évesen visszatekintve tudom mondani, hogy én egyszerűen nem vagyok az a típus. Tehát zongoráztam, de nem vagyok az a típus, aki egy dolgot tud, vagy szeretne a tökéletességi vinni. Én szeretek több dolgot tudni valamennyire, hogy ezek kombinálhatóak legyenek. De én nem vagyok a világbajnok típus. Én nem szeretek egy dolgot, kizárólag egy dolgot csinálni, és ez egy a millió okból, hogy miért nem lettem zenész. Mert hogy a zongora mellett én megjártam sakra, cirkuszba, táncra, nagyon szerettem focizni, amúgy én focista akartam lenni gyerekkoromban. És a nyelvekkel is így vagyok, hogy egy nyelvet sem beszélek tökéletesen, vagy úgy, hogy tudnék regényt írni, vagy verset, de több nyelven tudok kommunikálni, meg valahogy megértetni magamat, és ez a fontos nekem. És Zürichben egy nagyon kemény gimibe voltam, jó gimi volt, és amit ott tanultam a nyelveken kívül, meg egy csomó eszközöt adott az életemnek, amit nagyon, nagyon jól tudom használni, az, hogy annyira multikulti osztály volt ott Svájcban, meg annyira különbözőek voltunk, különböző hátterekből, különböző hitekkel, különböző életmódokkal, hogy nem csak azt, hogy tanultam együtt élni ezekkel az ütközésekkel, amik voltak, hanem hogy kifejezetten élvezem. Meg kifejezetten élveztem az osztályban. Matek tanárunk egyszer azt mondta, hogy ez az osztály, ez egy tiszta freak show. És nekem ez nagyon találó. És szerintem ez volt a legjobb felkészülés arra, hogy zenekarokkal dolgozzak. Mert ott is olyan karakterek ütköznek az árokban, hogy nem hiszed el, de közben ez az, ami nagyon élvezhetővé teszi ezt a munkát. Tini koromban akkor kialakult nálam egy ilyen opera és koncert függőség. Én heti 4-5 alkalommal mentem előadásokat hallgatni. Emiatt picit elhanyagoltam a tanulást is, de volt, hogy operában tanultam a francia szavakat a következő napi vizsgára, és hát ez mai napig nekem nagyon fontos az életemben, hogy koncertekbe járni, de aztán utána művészbejáratnál várni is a művészeket, és együtt meg velük inni, megbeszélni a történeteket, meg az életet, meg Istent, meg mindent. Úgyhogy ez mai napig nagyon, nagyon fontos számomra, és ott úgy tini koromban kialakult ez, hogy zenész nem leszek, de zenével szeretnék foglalkozni. És ez volt a nehézség, találni ezt az utat, ami a komoly zenéhez kapcsolódik, de nem az előadó, hogy ott vajon mi az, ami az én szerepem.
1: Hamarosan folytatódik a Capriccio.
2: A mai vendégem Blum Vera, aki 2023-ban alapította meg a Veracity Artists művészeti ügynökséget.

0: Ez a Capriccio, a Papagéno és a Klasszik Rádió 92.1 közös zenei kávézója. A mai vendégem Blum Vera, aki 2023-ban alapította meg a Veracity Artists művészeti ügynökséget. És hogyan kerültél asszisztensi pozícióba? Ezt hogyan talált meg téged?
1: Hát ha visszanézem a karrieremre, eddig mindig úgy magyaráztam ezt az egészet, hogy ez egy lánc szerencsés véletlenekből, de én egyik helyzetből belebotlottam a másikba, úgyhogy azt sem tudtam, hogy mi történik velem, és egyik pozícióból a másikba kerültem, de utólag nézve azt gondolom, hogy teljesen logikus ez, meg esetleg a mi szakmánkban tipikus karrier is, mert szakember hiány van. És hogy ha valaki látja, hogy itt van egy fiatal ember, aki érdeklődik a komoly zene iránt, és tud nyelveket, az már elég ahhoz, hogy érdeklődjön iránta. És ez történt velem gyakorlatilag 2012-től 2023-ig. Tehát úgy 10 éven keresztül egyik állásból a másikba kerültem, és az egész ott kezdődött, hogy letartoztak Pussy Riotot 2012-ben, és emiatt Zürichben egy csomó ilyen beszélgetés jött létre, főleg a színházban, hogy mi a, hát a művészet meg a szabadság, tehát mennyit szabad csinálni a művészetben, és ott Fischer Ádám egy előadó volt. És én egyszerűen az előadás után mentem gratulálni neki, és 4 kérdést tett fel, az, hogy tudok-e magyarul, mondtam valamennyire. Érdekel a komoly zene, nagyon. Blum Tamás unokája vagyok-e? Mondtam, igen. És hogy kedden akarok-e jönni vele Szöktetés a szerelból próbát nézni a Zürichi Operában. És nehéz ügy volt ez számomra, mert kimibe jártam. Tehát nem mehettem volna, és aki ismer engem, tudja, hogy mennyire szabályszerető ember vagyok. De életem egyik legjobb döntése volt, hogy beteget jelentettem aznap, és operába mentem, ami necces, mert majdnem közvetlenül a gimim mellett van az Operaház Zürichben, úgyhogy féltem, hogy valami tanárba vele botlok, de jól ment az egész, és ott láttam először életemben olyan dolgokat, amik most a mindennapomhoz tartoznak, de nagyon szeretek visszaemlékezni erre, hogy először láttam zenészeket árokban, civil ruhában, vagy megtapasztaltam ezt a hihetetlen sebesség, amivel kiürül az árok, ha kitör a szünet. Én nem tudtam, hogy olyan gyorsan tud futni egy zenész hangszerrel együtt ráadásul. Meg láttam, hogy van egy férfi kottával, aki mindig odafut a karmesterhez, és azt mondja neki, hogy túl hangos a zenekar, mint hogy ez egy különállás lenne, vagy először hallottam énekeseket markírozni, meg a rendező eltört a lábát, és akkor függöny előtt kellett folytatni a próbát. Tehát nekem ez egy csodálatos első tapasztalatom, élményem volt, és utána a kantinba beszélgettem Ádámmal, aki, én akkor 16 éves voltam, és felkért engem, hogy nem tudnék-e neki asszisztálni a műpában, hogy ott csinál egy ringet. Vannak ezek a Wagner napok, és mondtam, hogy szívesen, de nem tudok, meg gimiben járok, és akkor azt mondta, hát jó, hát akkor majd, ha leérettségiztél, akkor majd 2 év múlva, akkor majd 2014-ben. És én gondoltam, hát én nem ismertem őt, lehet, hogy bolond, nem tudom ki ez, és nem tudom, hogy ez betartja, meg mi az, hogy 2 év múlva leszek az asszisztense, de betartotta, de 2 éve később hirtelen ott álltam Pesten a rádióban a rádiózenekar előtt, és amikor láttam, meg hallottam ezt a 100 embert Wagnert játszani, akkor egyszerűen tudtam, hogy ezzel akarok foglalkozni. És Bécsbe költöztem a zenetudományi tanulmány miatt, és csak egy tisztázuk, ezt sajnos be kell vallanom, ez az egész zenetudomány volt Bécsben, én ott nem tanultam sokat, én nem nagyon jártam. Ez egy olyan egyetem volt, hogy nagyon unatkoztam. Tehát nekem volt 3 állásom az egyetem mellett. Én ezt...
2: Az nem kevés.
1: Igen, ez nem olyan zenetudományi képzés volt, hogy alaposan megtanultuk a dolgokat, hanem gyakorlatilag bejártam vizsgázni. És volt egészen az elén egy olyan időszak, ahol Ádám Amerikában volt, és heti csak 4 órám volt az egyetemen. De kiköltöztem Bécsbe, mert én azt hittem, hogy itt most szigorúan tanulni fogok, és kiderült, hogy 4 órám van hetente, és akkor nem tudtam mit kezdeni magammal, és megint egy ilyen véletlen jött össze, hogy én Zürichben mentem bulizni a jazzklubba, és ott kezdtem egy férfival beszélgetni, és elmagyaráztam neki ezt a helyzetet, és azt mondta, hogy hát, hogy van egy barátja, aki barokk specialista, Bécsben él, és hogy pont keres valakit. És akkor 2 napra rá kaptam is telefonhívást ettől a Ruben Dubrovskitól, aki a Bach-konzor Wien-nak az igazgatója, meg karmestere, és mondott egy címet, egy időpontot, és akkor oda mentem, és onnantól kezdve ennek a barokk együttesnek a menedzsere voltam, amit azért is vállaltam el, mert addig nem volt semmilyen hozzáférésem a barokk zenéhez. És úgy éreztem, hogy ez jó, ha magamat picit ilyen kellemetlen helyzetbe hozok. Most ugye a Wagner meg a szimfonikus világot azt úgy megismertem, de ez a barokk együttes világ, az nagyon más.
2: Szereted a mély vizette is.
1: Igen, muszáj. Én egy olyan típus is vagyok, hogy úgy learning by doing, de hát én nagyon szeretek úgy, hát igen, úgy tanulni, hogy kipróbálom a dolgokat. Lehet, hogy én nem tudom, én utóbbi időkben azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy nem is vagyok én valami intellektuális típus, hanem egyszerűen jó gimiben jártam, de közben én a munkából tanulok. És ez a Bach-konzorral is olyan volt, hogy ott kezdtem ezeket a dolgokat, hogy hangszerszállítást megszervezni, zenészek felkérése, kifizetése, hotel meg vonatjegy lefoglalása, és az volt a csúcs, hogy az első koncert, ami hogy 100%-osan minden elem az, hogy melyik ottatartó hol áll, és melyik zenész mit játszik, minden az én asztalomon keresztül ment. Az első ilyen koncert az pont a Műpában volt, a fesztivál színházban, de hát az új zenekarommal visszakerültem a régi előadó helyre, és ez egy ilyen nagyon szép koncert volt számomra.
0: Hamarosan folytatódik a Capriccio.
2: A mai vendégem Blum Vera, aki 2023-ban alapította meg a Veracity Artists művészeti ügynökséget.

0: Újra itt a Kapricsó, a mai vendégem Blum Vera, aki 2023-ban alapította meg a Vera City Artists művészeti ügynökséget. Ez egy nagyon izgalmas pályakép, amit eddig felvázoltál, és az is, hogy egyáltalán hogyan jutottál odáig, hogy egy saját ügynökséget alapíts. Azért, amit elmondtál, van egy nagyon nagy rálátásod arra, hogy hogyan működik az opera világ, a zenekari élet, és ugye ezeknek a szervezési tapasztalatai, ezek hogyan adódnak össze. Mi volt a legfőbb célod, amikor megalapítottad ezt? Szólistákkal akartál ledolgozni, zenekarokkal, illetve mi volt az a cél, ami kifejezetten az első sorba került? Számodra.
1: Igen. Hát egy csomóan mondtak, hogy minek most ügynökséget alapítani, hiszen mit tudom én, Covid után még nehezebb, minden a legnehezebb most, nem kell senkinek, sem művész, sem ügynök, de hát ilyen nagyon nagy ellenszél jött. De alapvetően azért csináltam ezt az ügynökséget, mert hogy ha nézzük ugye a összképet, akkor az van, hogy egyszerűen hiszek abban, hogy a művészetek úgy békesebb és egyszerre izgalmasabbá teszik az életet. És a művészetek létrehozása az nagyon jó szervezést igényel. És itt van a furi dolog, ez a szervezés a művészetben, hogy ez adminisztráció és művészet együtt, mind a kettőhez kell érteni, miközben nagyon különbözőek, és az a kérdés, hogy mennyire tud együttműködni a két világ. És szerintem ez a 10 év, ami volt nekem úgy ebben a vad karrierben, nagyon jól megtanultam áthidalni ezt a két oldalt, és szerintem én tudom a kettőt összekötni. És most ehhez kellett találnom egy formát, hogyan szeretnék azt csinálni, és hogyha nézzük az egész művészet, nem tudom mit, területét, akkor az én részeimet ebben, az én kis részem abban, azok kiváló minőségű, mondjuk komoly zenei koncertek megszervezése, ami mostantól nem úgy szeretnék, hogy fix egy zenekarnál, egy irodánál, egy helyen, hanem mint a művész partner in crime-ja, vagy menedzsere, hogy mint a művész képviselője így bejárni a világot. És nem is, szóval nem is azért alapítottam meg ezt az ügynökséget, mert hogy pontosan tudtam, hogy ezt meg azt a művészt szeretném képviselni, hanem azért is, mert nyilván nagyon gyorsan megváltozik most a világ, és szerintem az ügynökségeknek a feladati köre is drasztikusan fog megváltozni. És ezt szeretném megtapasztalni, hogy hova megy ez az egész ügynökség világ, mert megváltozik, ahogyan eddig is. Tehát, ha nézzük, hogy mi volt régen, imprezárió volt, aki vitte a művészt ide-oda, és nem az volt, hogy ő eladta a művészt, hanem ő volt az egész pénzügyi rizikó, vagy hogy mondjam ezt, tehát ő bérelte ki a termet, ő adta el a jegyeket, ő csinálta a reklámot, tehát ő egy ilyen összszervező volt, és az idővel felosztott két irányba, a szervezőbe, aki helyben van, aki lokális, aki ismeri az ő közönséget, az a zenekar, a fesztivál, a koncerthouse, mit tudom én, és a másik oldalon az ügynök, aki ide-oda próbálja elhelyezkedni a művészeit. És ahogyan már a bevezetőben az úgy kihallatszódott, én úgy érzem, hogy nekem ez az ügynökség rész oldal, ez sokkal jobban passzol a karakteremhez, hogy tudok ide-oda menni, tehát van egy ilyen nyugtalanság, azt tudom, és hogy nem az van, hogy én a lokális vagyok, hanem én a lokális emberrel szeretnék összeműködni. És egy éve alapítottam meg az ügynökséget, mert hogy ez a 10 év alatt egy csomó kérdés jött össze, és az ügynökséggel szeretnék találni válaszokat rá.
0: És mik ezek a kérdések?
1: Az a baj, hogy most még több kérdés jött össze még az első évben, de szívesen megosztom azt, amit úgy megtanultam az első évben. Tehát a kiinduló pont az egésznek az volt, hogy zenészek százaival beszélgettem, kapcsolatban voltam az elmúlt években, és egy olyan majdnem haragot érzem, hogy ügynökség világával szemben, meg egy olyan panaszkodást hallgattam, hogy a sok beszélgetésből próbáltam kiszűrni, hogy mik az alap problémák, és úgy két pontot tudok mondani, ahol úgy gondoltam, hogy ezen esetleg lehet megváltoztatni, hogy lehet, hogy ezt jobban tudok csinálni. És az első pont, ami ugye a zenészek úgy kritizálják, mondjuk, az a transzparencia. Tehát azt, hogy tényleg lehet hallani olyan esetekről, és nem kevesekről, hogy mit tudom én, a művész nagyon örül neki, hogy végre felvetődött egy ügynökség, de hogy legrosszabb esetben még fix összeget is fizet az ügynökségnek, de cserébe nem is kap koncertet. És ha utána kérdez, hogy mi a helyzet, nem eladható-e, vagy nincs ideje dolgozni az ügynöknek, vagy kinek írt, vagy mi a helyzet, arra nem kap választ. És ez egy nagyon nagy bizalomtöréshez vezet. tehát a hiányzó transzparencia egy bizalom problémához vezet az ügynökség és a zenész között. És ez az én induló pontom, és azért is neveztem el Veracity Artistsnak, hogy nyilván szójáték a nevemmel, hogy Vera meg City, hogy bármilyen városból lehet belimbotlani, ha van ott koncertterem, vagy garázs, ami koncerteket szervez, de hogy a Veracity ugye azt jelenti angolul, hogy őszintesség.
0: Hamarosan folytatódik a Capriccio. A mai vendégem Blum Vera, aki 2023-ban alapította meg a Veracity Artists művészeti ügynökséget.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

0: Ez a Capriccio, a Papagino és a Klasszik Rádió 92.1 közös zenei kávézója. A mai vendégem Blum Vera, aki 2023-ban alapította meg a Vera City Artists művészeti ügynökséget.
1: Az a célom, most ez még kialakulásban van, technikailag még nem működik 100%-osan, de azt, hogy a zenészek kapnak hozzáférést az én jegyzeteimhez, amiket online csinálok, és bármikor nézhetik, hogy kinek írtam, ki válaszolt, ki nem, milyen okból nem hegedülhet, azért, mert nem kell már hegedűs, vagy azért, mert ázsiai, hát na, csúnya dolgokat is lehet látni ott, nyilván, de hogy hozzáférést adok a zenészeknek. Az, hogy akarják-e látni, az egy másik kérdés, de hozzáférést adok. Tehát vannak zenészek, akik heti szintén bemennek, és látják, hogy, és írnak is, hogy jaj, de jó, láttam, hogy most ennek az 50 embernek írtál, igen, hogy itt Olaszországban, de hát lehet beszélni velem. De, hogy látjuk, hogy most sok olasz e-mail ment ki, de én szeretnék most egy picit, mit tudom, én megyek Berlinbe, szeretnék Berlinbe fókuszálni, beszéljük meg, hogy ott kinek, kivel kéne felvenni a kapcsolatot. Tehát én ezt minél nyíltabban próbálom kezelni a zenészekkel. És a második probléma az, hogy egy csomó ügynökség, és itt is nem mindenki nyilván, csak kialakult egy ilyen kép, hogy egy csomó, főleg nagy ügynökség fix províziót kér, fix százalékat a művész összes bevételére. És azzal igazolják, hogy azt mondják, hogy hát, hogy a művész jön az én nagy híres ügynökségembe, akkor innentől kezdve úgyis az összes felkérés csak is azért jön létre, mert hogy az ügynökségnél van, de hát jogos azt, hogy minden bevételre kapjak százalékot. Most az én ügynökségem az egy csecsemő gyakorlatilag, tehát most született. Nálam ez most még nem így van, fordítva van most még nálam. Az ügynökségemnek azért van bevétele, mert a művésznek már van koncertje, amit nem én szerveztem valószínűleg. És itt akartam találni valami kompromisszumot, mert amit nem lehet csinálni, az az, hogy minden felkérésnél végig beszélgetjük, hogy most vajon ki miatt jött össze ez a felkérés. Tehát azt nem csináljuk, hogyha felkér egy koncertszervező szólistámat, hogy akkor megbeszéljük, hogy vajon azért, mert a szólista az utolsó előadás után ott pesgőzött vele, vagy azért, mert én egy jó telefonhívást csináltam ezzel az intendánssal. Ezt nem fogjuk végig beszélgetni esetenként, annak semmi értelme nincs, hanem azt a lehetőséget adok a művészek, hogyha belépnek az ügynökségbe, akkor leadnak egy kontaktlistát, ami egy win-win szituáció, mert kapok kontaktokat, nem kell kutatnom, hanem itt van, mit tudom én, 50 e-mail cím emberekkel, akiket ő ismer, ahol már fellépett, de nekem sokkal kevesebb munka, és ő ezt beveheti a szerződésébe, és ezek a kontaktok, ezek mondjuk azt, hogy biztonságban vannak a legmagasabb províziótól. És a művész, ha felkérést kap a saját kontaktjától, amiben van a szerződés, akkor ő döntött, hogy saját magának szervezi-e, akkor 0%, semmi dolgom nincs hozzá. Vagy azt mondja, hogy Vera, vedd át te, mert nincs időm ezt megszerveznem, akkor a közepes províziót kapok. De soha nem a nagyot. És szerintem ez egy nagyon jó kompromisszum, hogy azért a művész már belefektett munkába, és nem látok okot rá, hogy most miért kérjek mondjuk 20%-ot valamire, amit ő évek óta létrehozott. Úgyhogy ezzel kísérletezek, ami egyrészt szerintem nagyon fair, de másrészt több munkával jár a művésznek, mert neki döntenie kell, hogy ez most milyen kategóriájú felkérés, és van, aki egyszerűen azt mondja, hogy nincs időm ezzel foglalkozni, vagy amúgy is már úgy megy a karrierem, hogy nem tudok felkérésenként most itt játszani, hogy ez most egy ilyen vagy olyan csomag, hanem azokkal külön tudjuk megállapítani, hogy mégiscsak egy fix összeg mindenre. De azt a művész döntheti. Tehát ez egy opcionális dolog. És a másik oldalon a szervezőkkel is beszélgettem, hogy mi az ő problémájuk az ügynökségekkel, és ott is két alappont alakult ki. Az egyik az, hogy a szervezők nagy része azt mondták, hogy Vera, hát nem hiszed el. Annyiszor kell utána futnom az információkért, tehát hogy lehet az, hogy az ügynökségek nem küldik el időben, hogy van az, hogy mindig nekem kell kérdeznem, ötször kell kérdeznem, tehát ilyen eléggé kétségbe esett emberekkel találkoztam, és a másik az, hogy ami viszont az én előnyöm, hogy sok szervező azt mondta, hogy valahogy ez az ügynökök, hogy ez egy saját gondolkodási mód, és hogy nagyon hamar észreveszik, hogyha valaki a szervezés oldalán dolgozott régen. És ez itt az erősségem, hogy én tudok a szervező fejével gondolkodni, és sokszor már kaptam ezt a visszajelzést, hogy azonnal észrevették, hogy úgy tudok kommunikálni velük, hogy pontosan tudom, hogy az ő oldaluk a mik a következő lépések, és így gyorsabban lehet efficiensebben együtt dolgozni. Úgyhogy emiatt is alapítottam ezt az ügynökséget, mert az az érzésem, hogy úgy kiszűrtem az alapproblémákat, és hogy most szeretném kipróbálni, hogy ez megoldható-e. Ha nem, akkor nem, de kipróbálom, és nyilván vannak kihívások, de vannak előnyek is.
0: Hamarosan folytatódik a Capriccio.
2: A mai vendégem Blum Vera, aki 2023-ban alapította meg a Vera City Artists művészeti ügynökséget.

0: Újra itt a Kapricsú, a mai vendégem Blum Vera, aki 2023-ban alapította meg a Veracity Artists művészeti ügynökséget. Jelenleg hány zenésszel vagy együttessel dolgozol együtt?
1: Dupla annyival, mint amennyit tudnék kezelni.
0: Lehet, hogy 11. neked is lesz asszisztensed.
1: Igen, hát, ha lesz pénz, akkor lesz asszisztens. Nem, a jelenlegi helyzet az tényleg az, hogy 11 művész van. Az volt a cél, hogy 6 legyen, mert beszéltem néhány ügynökkel, és ez a szám, hogy 6 művész per fő, az kezelhető. Azért lett 11, mert hát lehet, hogy nem mondtam eléggé keményen nemet, vagy nem tudom. Meg az is, hogy tavaly decemberben kiraktam egy Facebook posztot, hogy megalapítottam ezt az ügynökséget, és azóta kapom a jelentkezéseket nagy mennyiségben. És én nem a mennyiségben döbbentem meg, hogy mennyien jelentkeznek, hanem a minőségben, hogy milyen emberek örülnek neki, hogy megalapult egy kis ügynökség, tehát olyan nevek, különböző okokból, vagy azért, mert eddig úgy is megy a karrierük, és maguknak szervezik, és most már szeretnének, ha valaki átvenne, vagy nyilván egy csomó zenész, aki azt mondja, hogy nem érzem már jól magamat a nagy ügynökségennél, hanem valami személyesebb kontaktot keresek az ügynökömmel. De hát ez gyakorlatilag olyan, mintha egyszerűen túl zsúfolt az ügynökségem. Nekem most, következő hónapok, években iszonyatosan sokat kell dolgoznom, mert a cég pénzéből a 3/4-ét felhasználtam, és most sürgősen vissza kell keresnem valahogy a pénzt, mielőtt csődbe megyek. Tehát nekem most az első prioritás, sajnos mondanám, tényleg az, hogy adjam el a művészeket, mert azt, hogy vannak ilyen ötleteim, meg terveim, meg szerintem tényleg jó ötleteim, azt nyilván csak akkor tudom megvalósulni, hogyha van bevétel a cégnek. És picit úgy érzem magamat, mint egy ilyen bolt, hogy most nyitottam egy boltot, és szépen kiválogattam, hogy egy kenyér, egy vaj, egy nem tudom, esetleg egy sampon, tehát úgy egy jó kis csomagot szeretnék összeállni a vevőnek, hogy mindenkinek legyen egy picit valami. Nincs még vevő, de már 18 sampon és 36 kenyér kopok, hogy adjam el őket is a kis boltban, és mindenkinek válaszolok, aki küld e-mailt, és mondom, hogy egyszerűen tehát nincsen kapacitásom, ha stabilizálódott a helyzet, ha 2-3 évre előre látom a bevételeket, akkor esetleg fel tudok venni munkatársakat, és akkor tudom, hogy mondom, bővíteni az ajánlatot. De most egyszerűen tönkretenném magamat, és már elég egyszerűs a helyzet 11 művésszel, bevallom, de hát nagyon-nagyon sok munka.
0: Ez egy nagyon-nagyon izgalmas és nagyon összetett feladat, és mivel a beszélgetésünk végére kezdünk érni, és még én azt gondolom, hogy bőven lenne miről beszélnünk, sőt, ezért csak talán azt kérdezném meg, hogy milyen jövőképet szánsz ennek az ügynökségnek és saját magadnak.
1: Igen, én az ügynökséggel azt szeretném kideríteni, hogy az a fő kérdés, hogy lesz-e még szükség ügynökségre a jövőben. És az a válaszom, hogy valamennyire igen. Ez most mind az én elméletem. De szerintem olyan technikai eszközök lesznek, hogy a zenészek a saját maguk menedzserük lehetnek, mert hogy az ügynökségeknek a nagy fontos feladatait tudják átvenni, ami a kommunikáció és a saját eladása. Hogy ez megtörténik-e, az egy másik kérdés, mert a művész szeretne ezt csinálni, hajlandó-e, képes-e, mert tudjuk, van művész, aki azt mondja, hogy nem vagyok elégedett a CD label helyzetével, úgyhogy megalapítom a saját CD lébelemet, és van művész, ahol gyakorlatilag előadás előtt ellenőrizni kell, hogy rajta van-e a gatyája, mielőtt színpadra fut. Tehát nagyon különböző típusok vannak, és mindenki más szervezési asszisztenciát mondunk most igényel. De az van, hogy én egyszerűen nagyon hiszek a komoly zené jövőjében, én nem hiszem, hogy ez eltűnik. Meg én hiszek abban, hogy egy csomó ember, milliárdok emberek szeretik a komoly zenét, csak nem tudnak róla. És most az történik az egész világon, hogy ezt most múltkor olvastam, és nagyon tetszett, hogy egyre több szabadidőnk lesz az emberiségnek. Egyre kevesebbet dolgoznak, egyre több szabadidejük lesz. Kitaláltak, hogy emiatt egyre több drog probléma is alakult ki, és én azt szeretném mondani, hogy drog helyett menjünk már koncertbe vagy múzeumba, hogy ez sokkal izgalmasabbá teszi az életet, meg egészséges is. És az én ügynökségem jövőbeli feladatai azok most azok, hogy a karriermenedzsmentet szeretnék szélesebbre gondolkodni, mert ugye az azért az az erősségem, hogy mindenből egy picit. Tehát vannak ilyen témák, hogy marketing, hogy mennyire az ügynök feladata legyen, hogy segítsen a művésznek, hogy legyen jó honlap, felvétel, pénzszerzés azok a célokból. Azt, hogy a zenélésen kívül annyi téma van, mint például hogyan védjük meg a fülünket, nagyon nagy téma. Hogyan védjük meg a pszichénket, nagyon nagy téma. a hangszerkánon. De hát azt, hogy ügynökök azt mondják nekem, hogy nehogy felvegy klarinétot meg csellót, mert azt nem tudod eladni, mert hogy egyszer volt egy klarinét verseny egy koncertteremben, az egész évre ki van lőve a klarinét, csak hegedű, zongora és karmesterekkel foglalkozzál. És itt az én kérdésem, de hol törünk ki a körből? Tehát ki az, aki hajlandó klarinétot, csellót, vagy most például én azt csináltam, hogy felvettem trombitát, részfúvós kvintettet és cimbalmot, hol törünk ki a körből? De hát én most azt szeretném, hogy olyan hangszereket, furcsa szó ezt, hogy támogatni, hogy azt jobban belevinni a repertoárba, hogy más ügynökségek is kapják meg a bátorságot ahhoz, hogy felvegyék mondjuk több, mit mondjak, gitáros oboást, nem ez a klasszikus top 3 hangszert. És azt kell mondanom a végére, hogy sajnos én még azt is látom globálisan, de ez most nem egy lokális probléma, hanem mindenütt, hogy az akadémiák még nagyon-nagyon arra tanítják a zenészeket, és kizárólag arra, hogy hogyan játszom a hangszeremet a legjobb módon. És azon kívül annyi téma lenne, ami segít egy zenész karrierbe, illetve, sőt fordítva, ha nem tanulod meg, tönkre teheti a karrieredet. Hogy amíg túl sok akadémia vagy nem hajlandó, vagy nem képes rá ezeket tanítani, mert nincs rá pénz, nincs rá személyzet, nem tudom, addigra valakinek ezt át kell vennie. És nagyon veszélyesnek találom ezt a kijelentést, hogy nem az ügynök feladata. Nem az ügynökség feladata. Oké, csak kinek a feladata, és hogyha az ügynökségnek a jövőben esetleg már nem lesz feladata, mert olyan technikai eszközök lesznek, hogy amúgy is a zenészek tudják csinálni maguknak, ha így lesz, akkor mi lesz? Akkor találni kell új feladat. És mi van, hogyha ez egy feladat? És ez nagyon veszélyes terület is, tehát most mielőtt csinálnék ilyen dolgokat, mindig úgy picit jobbra-balra kérdezek az ügynököknél, hogy vajon mi lesz, hogyha ezt meg azt kezdeném. De ez a cél, hogy kísérletezek, és ez a Veracity Artists-szal tudom kideríteni, és annak örülök, hogy most lesz időm hozzá.
0: Vera, én nagyon örülök neki, hogy feltártál egy számunkra egyébként ismeretlen világot, és nagyon örülök neki, hogy belevágtál ebbe az ügynökségi létbe. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogyha egy pár év múlva beszélgetünk, akkor hol tartasz ebben a folyamatban, úgyhogy addig is sok sikert kívánok neked, és köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
1: Köszönöm szépen, majd visszajövök és beszámolok.
2: Jó.
3: Ez volt már a Capriccio. A mai vendégem Blum Vera, aki 2023-ban alapította meg a Veracity Artists művészeti ügynökséget. A műsor a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciáján hallható vasárnaponként 16 és 17 óra között, ismétlésre szombaton ugyanebben az időpontban kerül sor. A teljes, bővített podcast adások pedig hétfő esténként kerülnek fel a Papagéno oldalára. A műsorvezető Békési Lili Veronika, a szerkesztő Szerimi Nóra nevében köszönjük figyelmüket, és további szép napot kívánok!

0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Súlyosnak nevezte a magyar egészségügy helyzetét az új szakminiszter. Elmebetegségben szenved a modenai álmokfutó. Holnap már kisüt a nap. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Gedüss Zsolt azt vázolta fel, milyen állapotban veszi át az egészségügyet. Közölte, több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben sokan havi 200 óránál is többet kénytelenek dolgozni. A miniszter szerint több területen már a betegbiztonság is veszélybe került a szakember hiány miatt. Bogdán Csabát és Weisz Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt Magyar Péter és Tarz Zoltán megüresedett helyére, jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter szerint mindkét jelölt jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalattal rendelkezik. Weisz Viktor az Európai Néppárt legfiatalabb EP képviselője lehet. A párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti majd. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki aszbeszt tartalmú kőzózalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezettek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Elmebetegségben szenved az észak-olaszországi gázolás elkövetője, erősítette meg a rendőrség. A gázolás szombat délután történt Modena központjában. A 31 éves marokkói származású férfi autóval elgázolta a járdán sétálókat, majd kiszállt a járműből és késsel hadonászva megpróbált elmenekülni, de járókelők feltartóztatták. A sérültek száma 8-ra emelkedett, közülük 4-en súlyos állapotban vannak. Nemzetközi szintű közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett a WHO a Kongói Demokratikus Köztársaságban, illetve Ugandában terjedő ebola járvány miatt. A szervezet hangsúlyozta, hogy nem pandémiás vészhelyzetről van szó, de fokozott készültséget kérnek a térség országaitól. Az Afrikai Járványügyi Központ eddig több mint 300 fertőzést és 88 halálesetet regisztrált. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Honduras óceánjáróról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast hoztak ki, mindannyian karanténban vannak. A WHO szerint a tengerjárón kitört járványt az andoki hantavírus törzs okozta. A szakemberek szerint továbbra is alacsony a vírus terjedésének kockázata. Hétfőn is, főként keleten, északkeleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. Éjszaka 7 és 13, délután 17 és 23 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban a hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták hétvégére a félútpályát a Dohány utcában a Nagy Diófa utcánál elektromos közműépítés miatt. A Nagy Diófa utcában is forgalomkorlátozásra kell készülni. Hétvégén Zuglóban a Kolozsvár utcában a Rákospalotai körvasútsor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban csak a külső sávban haladhat a villamos pályakarban tartása miatt. A 69-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik. Mától rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. A 10-es autóbusz sűrűbben indul. A 12. kerületben a Bürök utcában az Ormódi utca közelében a forgalom jelzőlámpás irányítással egy sávon váltakozva halad, mert javítják a gázvezetéket. Útszűkületre kell készülni a Bemrakparton a Szilágyi Dezső tér után, mert javítják a vízvezetéket. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi mindenképhez dallamot.

Nagy szeretettel köszöntjük a filmzene rajongóit itt a Cine Musicban. A szerkesztő Varga Ramona, a mikrofonnál H. Varga Marian. A mai alkalommal elsőként John Barry egy régebbi filmzenéje csendül fel, az Üldözők című filmből, majd a 2013-ban bemutatott 6 Oscar-díjra jelölt Philips kapitány története elevenedik meg Harry Jackman filmzenéi segítségével. Sorozatblokkunkban egy olyan videójáték alapján készült széria mutatkozik be, mely a többi hasonló játékmúlttal rendelkező szériával ellentétben nem csak óriási siker lett, de a kritikusok szerint minden idők legjobb dráma sorozata is. Ez a The Last of Us. Műsorunk végén pedig a filmzene.net portál munkatársainak összeállításában a Tini Ninja Teknőcök záró darabjával a Tini Ninja Teknőcök 3 Kiből lesz a szamuráj című film kíséretével foglalkozunk, amelynek apropóját az alkotás premierjének 30. évfordulója adja. Tartsanak velünk a következő 2 órában itt a rádió hullámhosszán, illetve a Facebookon található Cine Music oldalunkon is. 1966-ban mutatták be Arthur Penn filmjét, az Üldözőket. Arthur Penn amerikai filmrendező és producer, Philadelphiában született 1922-ben. Legismertebb alkotása a jelentős szakmai és kiugró közönség sikert elért Bonnie és Clyde 1967-ből, de ezen kívül is több figyelemre méltó film fűződik a nevéhez, mint például a Missouri fejvadász, a Georgia barátai, a Kis nagyember vagy az Alice étterme. Az Üldözőkben olyan színészóriásokkal dolgozott együtt, mint például a főszerepet alakító Marlon Brando, Jane Fonda vagy Robert Redford. Az 57 éve bemutatott filmben Bubber Reeves-t, a filmben Robert Redford alakítja, olyan gyilkossággal vádolták meg, amelyet nem ő követett el, ezért megszökik a börtönből. A helyi sheriff Calder, a filmben Marlon Brando, makacs és önfejű ember, nem tűri, hogy bárki beleszóljon a munkájába, még akkor sem, ha az illető a legnagyobb helyi olajbáró, Wal Rogers. Wal szeretne mi hamarabb megszabadulni Bubbertől, de Calder nem az a fajta, akit meg lehet vesztegetni. A film főbb témái a rasszizmus, a szexuális forradalom, a korrupció és az önbíráskodás.

Ahogyan azt az imént már említettük, a film főszereplője a kétszeres Oscar-díjas Marlon Brando, aki 1947-ben a Broadway-n Tennessee Williams a Vágy villamosa című színdarabjában debütált, és akinek egyik leghíresebb szerepe a Keresztapában Don Vito Corleone volt. Első Oscar-díját 1954-ben a Rakparton című filmben nyújtott alakításáért, a másodikat pedig 1972-ben a Keresztapáért kapta. Több mint 12 éve, hogy nincs már közöttünk a film zeneszerzője, az 5 Oscar-díjas John Barry. Az angol komponistának több mint 100 film zenéjét köszönhetjük. Ő szerezte például 11 James Bond film zenéjét, köztük a Csak kétszer élsz, vagy a James Bond Goldfingert, továbbá a Távol Afrikától a Specialista, a Farkasokkal táncoló és a Tisztességtelen ajánlat című filmek zenei aláfestéseit is. Most utazzunk vissza az időben, és hallgassuk a már ekkor jellegzetes John Barry-s zenei jegyeket viselő muzsikát az Üldözők című filmből.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban a hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták hétvégére a félútpályát a Dohány utcában a Nagy Diófa utcánál elektromos közműépítés miatt. A Nagy Diófa utcában is forgalomkorlátozásra kell készülni. Hétvégén Zuglóban a Kolozsvár utcában a Rákospalotai Körvas útsor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban csak a külső sávban haladhat a villamos pályakarban tartása miatt. A 69-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik. Mától rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. A 10-es autóbusz sűrűbben indul. A 12. kerületben a Bürök utcában az Ormódi utca közelében a forgalom jelzőlámpás irányítással egy sávon váltakozva halad, mert javítják a gázvezetéket. Útszűkületre kell készülni a Bemrakparton a Szilágyi Dezső tér után, mert javítják a vízvezetéket. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.

John Barry dallamai után vízre szállunk itt a Cine Musicban, hogy bemutathassuk a 6 Oscar-díjra jelölt Philips kapitány című filmet és annak zenei aláfestését. A szerkesztő továbbra is Varga Ramona, a mikrofonnál Hávarga Marian. 2009. április 7-én az Egyesült Államok Tengerészeti Hivatala figyelmeztetést adott ki. Azt ajánlotta az amerikai zászló alatt hajózóknak, hogy a fokozódó kalózveszély miatt legalább 1100 kilométer távolságot tartsanak Szomália partjaitól. Csupán egy nappal később kalózok ostromolták meg a Merckx Alabama nevű teherhajót, amely szomáli, ugandai és kenyai jótékonysági szervezetek számára szállított segélyt. A hajó legénysége nem adta meg magát könnyen, de végül kénytelenek voltak elbarikádozni magukat a gépházban. Egyedül a kapitány Richard Phillips maradt a hídon, és amikor már nem volt más kiút, a legénység szabadságáért cserébe saját maga ajánkozott úsznak. Az ő kalandos, váratlan fordulatokkal teli, önfeláldozó történetét mutatja be a film egészen az izgalmas, szabadító akcióig. Hogy a Philips kapitány izgalmas film, az önmagában sejthető, hiszen egy kalózos, túlszejtős filmről van szó. Azonban a Philips kapitány úgy tud kivételesen izgalmas lenni, hogy az alapjául szolgáló történetet annak minden fordulatával már szinte mindenki ismeri. A 2009-es túsz drámát világszerte hírul adták akkoriban. A rendező Peter Greengrass és a főszereplő Tom Hanks érdeme, hogy izgulunk a Merckx Alabama nevű teherhajó legénységéért, pedig mi már tudjuk, hogy megmenekültek. Az Oscar-díjra jelölt angol Peter Greengrass rendező nevével többek között a Born csapda, Born ultimátum, a United 93, a Zöld zóna, a Kapitány küldetése és a Véres vasárnap című filmek kapcsán is találkozhattunk. A Philips kapitányt számos díjra is jelölték, összesen 9 BAFTA, 4 Golden Globe és 6 Oscar-díj nominációt kapott. De sajnos végül minden díj kiosztóról üres kézzel távoztak az alkotók, kivéve egy BAFTA díjat, amelyet a legjobb férfi mellékszereplő kategóriában nyert el, Barkhad Abdi. A színész egyéb iránt Szomáliában született, majd Jemen után családjával az Egyesült Államokba emigrált, és eljutott a világhírnevet jelentő deszkákig. A Philips kapitányban eljátszott kalóz szerepével debütált a filmvásznon, és rögtön Oscar jelölésig vitte.

Az imént hallott zenei részlet és a film zenei anyagának szerzője Henry Jackman. A kétszeres BAFTA jelölt komponista Angliában, Middlesexben látta meg a napvilágot. Első művét 6 éves korában írta. Komoly zenei tanulmányokat folytatott a St. Paul katedrális kórus iskolájában, az Eton College-ban és az Oxford Egyetemen is. 10 éves korában megismerkedett az elektronikus zene nyújtotta lehetőségekkel. A következő néhány évben Jackman felépítette zenei karrierjét a lemeziparban, 3 szólóalbumot készített, emellett produceri, keverői és zeneszerzői munkákat végzett, többek között Seal és az Art of Noise számára. Kezdetben dalokat írt olyan filmekhez, mint például az Anasztázia. 2006-ban Jackman teljesítményére felfigyelt Hans Zimmer és John Powell is, akik olyan filmekhez hívták el őt, mint például a Sötét Lovag, a Da Vinci Kód, a Kung Fu Panda vagy a Karib-tenger kalózai. Első önálló filmes munkája a Szörnyek az űrlények ellen volt 2009-ben. Azóta sokféle filmes műfajban bizonyíthatta tehetségét, a drámától a családi filmeken át az akciófilmekig. Műsorunkban most a 2013-as Philips kapitány zenéi kerülnek terítékre, amelyet tehát Henry Jackman komponált.

0: jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter szerint mindkét jelölt jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalattal rendelkezik. Weiss Viktor az Európai Néppárt legfiatalabb EP képviselője lehet. A párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti majd. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki azbeszt tartalmú kőzózalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezettek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Elmebetegségben szenved az észak-olaszországi gázolás elkövetője, erősítette meg a rendőrség. A gázolás szombat délután történt Modena központjában. A 31 éves marokkói származású férfi autóval elgázolta a járdán sétálókat, majd kiszállt a járműből és késsel hadonászva megpróbált elmenekülni, de járókelők feltartóztatták. A sérültek száma 8-ra emelkedett, közülük 4-en súlyos állapotban vannak. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Hondius óceánjáróról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast hoztak ki, mindannyian karanténban vannak. A WHO szerint a tengerjárón kitört járványt az andoki hantavírus törzs okozta. Idén is népszerű volt a futókörök napja. A szombati rendezvényen az esős idő ellenére több mint 10 000 résztvevő húzott futócipőt, 25 helyszínen összesen 90 ezer kilométert teljesítettek. A település közötti verseny Dabas nyerte, ahol majdnem 11 ezer kilométer gyűlt össze. A szervezők a résztvevői visszajelzések alapján már dolgoznak a jövő évi fejlesztéseken. A cél egy még több helyszínt megmozgató, még nagyobb országos sportünnep létrehozása. Hétfőn is, főként keleten, északkeleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. Éjszaka 7 és 13, délután 17 és 23 fok között alakul majd a hőmérséklet.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban a hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták hétvégére a félútpályát a Dohány utcában a Nagy Diófa utcánál elektromos közműépítés miatt. A Nagy Diófa utcában is forgalomkorlátozásra kell készülni. Hétvégén Zuglóban a Kolozsvár utcában a Rákospalotai körvasútsor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban csak a külső sávban haladhat a villamos pályakarbantartása miatt. A 69-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik. Hétvégén a H5-ös hév helyett Szentendre és Békásmegyer között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. H5-E pótlóbusz jár Békásmegyer és Szentendre között Szent Istvántelep és Pomáz érintése nélkül, valamint H5-A pótlóbusz közlekedik Békásmegyer és Pomáz között. A 12. kerületben a Bürök utcában az Ormódi utca közelében a forgalomi jelzőlámpás irányítással egy sávon váltakozva halad, mert javítják a gázvezetéket. Farkas Renát, a BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.
3: A hírek után a sorozatok blokkjával folytatódik Cine Music című filmzenei műsorunk a Klasszik Rádió 92.1-en. Mai adásunkban egy olyan videójáték alapján készült sorozat mutatkozik be önöknek, amely a többi hasonló játék múlttal rendelkező szériával ellentétben nem csak óriási siker, de a kritikusok szerint minden idők legjobb dráma sorozata. Tartsanak velünk egy erkölcsök nélküli, kietlen világba, ahol minden sarkon az életünkre törnek.

Az imént az idén az HBO csatorna platformján bemutatkozó The Last of Us című posztapokaliptikus drámasorozat főcímzenéje csendült fel. A sorozat címe elsősorban a videójátékok világában otthonosan mozgó hallgatóink számára lehet ismerős, hiszen a széria alapja a 2013-ban a Naughty Dog nevű játékfejlesztő cég által kifejlesztett úgynevezett világvége játék, mely nem csak számos díjat nyert el, de fejlesztőinek már a megjelenése pillanatában óriási nyereséget hozott. Ugyanis még abban az évben 1,3 millió példányban kelt el világszerte. Így nagy fába vágta a fejszéjét a csatorna, amikor a játékosok körében kult státusszá növő PlayStation játék élő szereplős sorozattá alakítására zöld utat adtak a korábbi Chernobyl szériát is jegyző Craig Mazinnek, akinek régóta dédelgetett álma volt a videójáték képernyőre ültetése. A munkára segítséget is hívott, méghozzá az eredeti játék íróját és kreatív igazgatóját, Neil Druckmann-t. Azonban kezdetben mind a csatorna, mind a projekt mellé álló Sony Pictures meglehetősen szkeptikus volt, hiszen a videójátékok megfilmesítése igencsak ingoványos talaj, melyből eddig főleg kudarcba fulladt alkotások születtek. Az egyik legjobb példa erre az 1989-es klasszikus videójáték alapján 2010-ben bemutatott Perzsi a hercege, az idő homokja, amely majdnem teljesen romba döntötte Jake Gyllenhaal színész addig szépen felépített karrierjét. Azonban a kezdeti aggodalom hamar elillant, amikor az évadnyitó részt 4,7 millióan nézték, a befejező tizedik részt pedig már 8,3 millióan választották. Így a sorozat azonnal az HBO zászlós hajója lett, maga mögé utasítva ezzel az addigi nézői kedvencet, a Sárkányok háza című sorozatot.

Az HBO nagy sikerű The Last of Us című sorozata egy kegyetlen posztapokaliptikus világot tár elénk, ahol az emberiség maradéka egy Cordyceps nevű gombafertőzés miatt, amely mindenkiből agresszív zombit csinál, karanténzónákban próbál túlélni. Egy ilyen zónában él főhősünk Joel is, aki eltűnt testvérét, Tomit próbálja felkutatni. Így kapóra jön számára a feladat, elvinni egy tinédzser lányt, Ellie-t az orvosi táborba. Erről az izgalmas utazásról szól tehát a történet, melyben nem csak e két karaktert, hanem másokat is megismerünk egy olyan világban, ahol nem csak az emberiség, de az erkölcs is kipusztult. A The Last of Us a többi zombi sorozattal ellentétben nem vértől csöpögő fertőzötteket mutat, sőt, igencsak kerüli ezt, sokkal inkább egy karakterdrámát kapunk kedvelhető karakterekkel, akikért izgulhatunk is.

A The Last of Us című 10 részes sorozat első évadának rekord nézettsége miatt várható volt a produkció második évadra szóló meghosszabbítása is, amely az első évadhoz hasonlóan a videójáték második részében történő eseményeket dolgozza majd fel. A forgatások már elkezdődtek a kanadai Albertában, de a produkció képernyőre kerüléséig a 2024-es év végéig, vagy a 2025-ös év elejéig biztosan várnunk kell. A sorozat zeneszerzői székében az eredeti The Last of Us videójáték komponistája Gustavo Santaolalla foglalt helyet, akivel a Cinemusic április 30-ai sorozatblokkjában az El Cid című széria kapcsán találkozhattak hallgatóink. Most azonban következzen egy zenei összeállítás a The Last of Us című sorozatból, amellyel már búcsúznak a sorozatok, de várjuk Önöket a jövő héten is, amikor majd a Fehérházba látogatunk el egy kiváló minisorozat segítségével.

0: Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban a hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták hétvégére a félútpályát a Dohány utcában a Nagy Diófa utcánál elektromos közműépítés miatt. A Nagy Diófa utcában is forgalomkorlátozásra kell készülni. Hétvégén Zuglóban a Kolozsvár utcában a Rákospalotai körvasút sor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban csak a külső sávban haladhat a villamos pályakarbantartása miatt. A 69-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik. Hétvégén a H5-ös hév helyett Szentendre és Békásmegyer között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. H5 e-pótlóbusz jár Békásmegyer és Szentendre között Szent István telep és Pomáz érintése nélkül, valamint H5 a-pótlóbusz közlekedik Békásmegyer és Pomáz között. A 12. kerületben a Bürök utcában az Ormódi utca közelében a forgalom jelzőlámpás irányítással egy sávon váltakozva halad, mert javítják a gázvezetéket. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.
2: A Klasszik Rádió 92.1-en folytatódik Cine Music című filmzenei műsorunk. A mikrofonnál továbbra is H. Varga Marian. A Cine Musicban tavaly már foglalkoztunk a New York polgárait védelmező Tini Ninja Teknőcök 90-es évek elején történt mozis debütálásával, valamint annak folytatásával. Most pedig elérkezett az idő arra, hogy a trilógia záró darabjának, a Tini Ninja Teknőcök 3, kiből lesz a szamurájnak a kíséretét vegyük golcső alá. Ennek apropóját az alkotás premierjének 30. évfordulója adja. A Tini Ninja Teknőcök eredetileg képregény hősökként tűntek fel a 80-as évek derekán, de rajzfilm szereplőkként, akciófigurákként, illetve videójátékok karaktereiként is igen hamar visszaköszöntek. Nem csoda hát, hogy a filmipar is szerette volna a maga kis szeletét kihasítani a tortájukból. A Kevin Eastman és Peter Laird ötlete nyomán életre kelt karakterek első mozis debütálása parádésra sikerült. S bár a folytatás, a trutymód titka elmaradt tőle, így is jelentős nyereséget realizálhattak vele az alkotók, a záró etapról azonban ez már egyáltalán nem mondható el. Eastman 20 évvel később így emlékezett vissza a trilógiára. A harmadik résznél az volt a célunk, hogy a lehető legjobb történetet hozzuk össze. Aprólékosan végigbeszéltük, mit engedhetünk meg nekik, és mit nem, mit tehetnek, és mit nem. Olyat szerettünk volna, amit minden korosztály jónak talál. Az első film lett a legjobb, a második a legrosszabb, az utolsó pedig e kettő között található félúton. A nézők többsége azonban nem ért vele egyet, akár a véleményeket böngésszük, akár csak az összesített értékelésre, vagy épp a bevételi adatokra vetünk egy röpke pillantást, szembetűnik, hogy ahogy érkeztek a kalandorok, úgy vált a közönség egyre érdektelenebbé irántuk. Bármennyire is igyekeztek tehát az alkotók, a tévéfilmes világban mai napig aktív Stuart Shillard által rendezett, a feudális Japánba ültetett Teknőc sztori hűvös fogadtatása jelentette a gátat a franchise folytatásának. A filmhez hasonlóan a betétdalos albumot sem övezte már különösebb érdeklődés, pedig az első két részhez írott zene népszerű volt. És amíg a filmzenealbum ezen verziója a premierrel párhuzamosan vált elérhetővé, addig a korábbi gyakorlattal megegyezően a John Dupré-re bízott score kiadására 2023-ig kellett várni. A Kiből lesz a szamuráj esetében nem csak az volt újdonság, hogy immáron nem készült önálló, a promócióhoz is bevethető dal, hanem az is, hogy megváltozott az aláfestés hangvétele. Dupré korábban csak érintőlegesen alkalmazta a távol-keleti elemeket, ám mivel hőseink ezúttal nem New Yorkban, hanem az 1600-as évek hajnalán volt Japánban szálltak szembe az ellenséggel, olyan tradicionális hangszereket vetett be, mint a taiko, a kotora keresztelt pengetős és a jellegzetes bambuszfúvala, a shakuhachi. Ezek egyfelől remek atmoszférát biztosítanak, másfelől viszont szembe mennek az eddig megszokott, kicsit szimfonikus, kicsit elektronikus, poppos-rockos hangulattal. Természetesen a teknőcök témái épp úgy visszatérnek, mint April O'Neil-é és Casey Jones-é. De mivel fő ellenfeleik Zúzó és a fürgeláb bűnszervezet harcosai a történet okán kimaradtak, az új tradicionális részek csak a teknőcök és barátaik jól ismert témáival kerültek egyensúlyba. Következzen most egy kis ízelítő John Dupré, Tini Ninja Teknőcök 3, Kiből lesz a szamuráj szkorjából, melyről a filmzene.net portálon olvashatnak bővebben az érteklődők. A zenei részletek előtt azonban elköszönünk hallgatóinktól, búcsúzik a szerkesztő Varga Ramona, munkatársaink Glock Melinda, technikus kollégánk, a filmzene.net csapata és a műsorvezető Hávarka Marian. További kellemes estét kívánunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Modena központjában. A 31 éves marokkói származású férfi autóval elgázolta a járdán sétálókat, majd kiszállt a járműből és késsel hadonászva megpróbált elmenekülni, de járókelők feltartóztatták. A sérültek száma 8-ra emelkedett, közülük 4-en súlyos állapotban vannak. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Hondius óceánjáróról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast hoztak ki, mindannyian karanténban vannak. A WHO szerint a tengerjárón kitört járványt az andoki hantavírus törzs okozta. Idén is népszerű volt a futókörök napja. A szombati rendezvényen az esős idő ellenére több mint 10 000 résztvevő húzott futócipőt, 25 helyszínen összesen 90 ezer kilométert teljesítettek. A település közötti verseny Dabas nyerte, ahol majdnem 11 ezer kilométer gyűlt össze. A szervezők a résztvevői visszajelzések alapján már dolgoznak a jövő évi fejlesztéseken. A cél egy még több helyszínt megmozgató, még nagyobb országos sportünnep létrehozása. Hétfőn is, főként keleten, északkeleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. Éjszaka 7 és 13, délután 17 és 23 fok között alakul majd a hőmérséklet.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájtlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban mi sem mehetünk el, amellett, hogy bizony a Citadella újra látogatható, sokan várták már, rengetegen ellátogattak már oda, valakinek tetszik, valakinek nem tetszik, talál hibákat, nem talál hibákat, mi most tényeket fogunk közölni, az biztos a következő percekben.
2: Így van, és hát szerintem fontos megemlítenünk, hogy 6 éve nem volt látogatható a Citadella.

0: és 2026 húsvét vasárnapján nyílt meg. Tényleg hatalmas öröm szerintem, hogy visszakaptuk a Gellért hegynek a tetejét, és hát most átbeszéljük picit, hogy mit is láthatunk ott, mi minden van ott.
1: Te el tudtál menni?
0: Mi ott voltunk az első napok egyikén, igen. Engem ez mint idegenvezető, mint rádióműsorhoz is, illetve családdal is nagyon szerettem volna látni, úgyhogy sikerült regisztrálnunk, és el tudtunk menni. Nagyon sokan voltak fönn, gyönyörű tavaszi idő volt. Végigjártuk az egészet, bementünk a Szabadság bástyája kiállításra is, ugye ennek kapcsán beszélünk, hiszen végigveszük a fővárosi múzeumokat, úgyhogy most egy új múzeummal gazdagodott a város, és ez a Citadella épülete együttesében található. Tegyünk egy kis virtuális sétát a Gellért hegy tetején, hiszen az átalakítás eredményeként először is ugye megnyitották a Citadellát. Ez egy hatalmas épülettömb volt, a 19. századra tehető vissza, ugye nagyon valóban nagyon sok ellentmondás övezte, hogy érdemes volt-e, jó ötlet volt-e ezt megnyitni. Az eredményét tekintve egy jóval nyitottabb, egy jóval örömtelibb épület együttes jött létre. A Citadellán található zöld felület a másfélszeresére nőtt, és az erődfalon belül pedig egy új, több mint 6000 négyzetméteres közpark jött létre. Ez a park, ez nyitott, mindenki számára bejárható, van itt kerthelység, fagyizó, kávézó, közvilágítással, padokkal, tehát tényleg egy nagyon hangulatos rész jött létre, új kilátóteraszokkal, fantasztikus a panoráma onnan fentről, és nagyon szépen látható a parkosítás is, tehát meggyökereztek azok a növények, fák, szőlőtőkék, futónövények, levendulák, rózsák.
1: A Szabadság szobor, vagy Szabadság szoborcsoport, ugye ezt mindig helyre kell tenni.
0: Így van, mert ugye van nekünk egy Szabadság szobrunk, ami eredetileg 1947-be került a Gellért hegy tetejére, ugye felszabadulási emlékműként, amit ugye szeretnénk elfelejteni a szovjet felszabadítást, felszabadulást, úgyhogy most már inkább a Szabadság szobor, azért nagy különbség van a felszabadítás és a szabadság között. Ezt mindig érdemes hangsúlyozni. Ugye ennek a szobornak a talapzatáról már a rendszerváltás után nem sokkal eltávolították a szovjet katonát, ami a Memento Parkban van. Megújult maga a Szabadság szobor is. A szobor körüli terasz is átalakult. Ugye felkerült a szobor talapzatára az a bizonyos kereszt, ami szintén nagy hullámot vetett, hogy ez jó ötlet volt, vagy sem, ezt megint rádióhallgatókra bízzuk, de megújult a szobor és a szoborcsoport. És valóban a legizgalmasabb újdonság a Citadella belsejében található, belépőjeggyel látogatható a Szabadság bástyája című kiállítás.
1: Mi mindent mutat meg nekünk ez a kiállítás? Egy igazi időutazás lesz, ebben biztos vagyok.
0: Igen, ez egy igazi időutazás, valóban a nyugati rondellában alakították ki, és tényleg Emese Álmától, tehát a honfoglalást megelőző mítikus körülményektől kezdve, tényleg a honfoglalás, az államalapítás, tényleg a történelmünk minden egyes fejezete megelevenedik, a tatárjárás, az aranykor, Mátyás, a törökök, a Habsburgok, a szabadságharcok, illetve aztán a 20. század vérzivataros történelme, a két világháború, Trianon és 56. Ugye az a koncepciója az egésznek, hogy tulajdonképpen a hosszú időn keresztül mindig, aki a hegyet birtokolta, a Gellért hegyet birtokolta, az ország fölött is próbált hatalmat gyakorolni, és a Gellért hegy nagyon hosszú ideig ezt szimbolizálta, hiszen különböző történelmi korokban különböző épületek kerültek a tetejére, volt itt kereszt, volt dzsámi, volt Habsburg erőd, ugye volt szovjet emlékmű is, a tárlat és a kiállítás ezt a térbeli és jelképes örökséget használja, és a hegy történeten keresztül vezeti végig a látogatót a magyar történelem korszakain. Ami szerintem a mai fiatal generáció számára nagyon vonzó, hogy az egész nagyon színes, szagos, multimédiás, GPS alapú ilyen füles van rajtunk, és gyakorlatilag nem is kell számokat nyomogatni, hanem ahova lépsz, a rendszer érzékeli, hogy hol vagy, és ott hallod a zenét, hallod a narrációt, több nyelven hallgatható, tehát mehetünk ide külföldi családtagokkal, rokonokkal is, lehet angolul, magyarul, sok más nyelven hallgatni. Tényleg nagyon izgalmas, több órát el lehet tölteni a kiállítással, illetve a körbejárásával.
1: Mi az, aminek külön nagy szerepet szántak az alkotók?
0: Fontos tényleg a történelmi évnek a bemutatása, de van egy-egy téma, amit ezen belül kiemeltek, például a nők szerepvállalása, de megjelenik a vallásszabadság is például, hiszen Magyarország volt az egyik első olyan ország, ahol a vallásszabadságot törvénybe iktatva biztosították, úgyhogy ez mind-mind megjelenik a kiállításban, és hát tényleg fantasztikus panorámákkal, kilátó pontokkal, és megőrizték, ami nekem nagyon tetszett, megőrizték a korábbi háborús golyónyomokat, esetleg egy-egy becsapódó ágyúnak a nyomát, tehát nyilván látszik, hogy fel van újítva az egész épület, de vannak ilyen múltra hajazó és a múltat megidéző nyomok is az épületen.
1: Illetve itt van az ország legnagyobb nemzeti lobogója, mielőtt elárulnád a számot, mindenki gondoljon most valamire.
0: 72 négyzetméter. Aztán. Egy lakásméretű zászló.
1: Elképesztő. Látogassanak el a Citadellához, és nézzék meg a Szabadság bástyája című kiállítást is. Köszönöm.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban ismét egy nagyszerű történetet hozunk a hallgatóknak. A Budapesti Állatorvosi Egyetem története érkezik. Hova megyünk vissza az időben, és akkor itt szerintem az állatorvoslás történetét is megismerjük egy picikét.
2: Így van, a magyarországi állatorvoslás története 1782-re tehető. Ekkor történt ugyanis, hogy II. József császár határozott arról, hogy Pesten állatorvosi képzést kell indítani. És lehet, hogy arra gondolnánk, hogy a kalapos király nagyon szerette a házi kedvenceket, de hát itt sajnos tévedünk, ha ezt gondoljuk, ugyanis ennek egy nagyon prózai oka volt, ugyanis Európában nagyon nagy kereslet volt a magyar haszonállatokra, főleg a lóra és a szarvasmarhára, ráadásul Magyarországról látták el hússal és lovakkal a Habsburg Birodalom hadseregét is. Úgyhogy 5 évvel később, 1787-ben kezdődött el az oktatás, a Pesti Egyetem orvosi karán először, 25 évvel a világ első állatorvosi iskolájának alapítása után, és itt a Pesti Egyetem orvosi karán alakult meg az első állatorvoslást oktató tanszék.
1: Milyen szép kifejezés ez. Gondolom fejlődött folyamatosan.
2: Igen, folyamatos volt a fejlődés. 1851-ben Királyi Állatorvosi Intézet néven külön vált az orvosi kartól, aztán neve hamarosan Magyar Királyi Állatorvosi Akadémiára változott, és 1899-ben Magyar Királyi Állatorvosi Főiskolára változott. Ekkor kapta meg a jogot arra, hogy állatorvos doktori diplomát is kiállíthasson. Az intézmény önállóságát 1934-ben elveszítette, ekkor a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem mezőgazdasági karának állatorvosi osztályaként működött tovább, ugye ez a mai Műszaki Egyetem, tehát bevonták a BME alá, és a II. Világháború után pedig a Magyar Agrártudományi Egyetem karává vált. 1952-ben aztán visszakapta a főiskolai státuszát, és 1962-től már Állatorvostudományi Egyetem néven ismerjük.
1: Na de honnan indult a Magyar Királyi Állatorvosi Akadémia? Hol volt az első hely? Színi, és ez mennyit változott azóta?
2: Igen, egy szép évfordulónk van, ugyanis pontosan 145 évvel ezelőtt 1881-ben költözhetett be a saját épületébe, és ez az az épület, amit a mai Rottenbiller és Bethlen utca között elhelyezkedő Erzsébetvárosi területen találunk. Steindl Imre tervei alapján készült az épület együttes neoreneszáns stílusban. Aki járt a Bethlen téren, vagy itt ezen a környéken, az talán meg is csodálta a gyönyörű vörös tégla épületeket. Az ereszek alatti részeket zsolnai kerámia csíkokkal díszítették. Itt volt egy központi épület, ez most a központi könyvtár épülete. Eredetileg itt volt a nagyterem és a rektor magánlakosztálya. Az emeletre vezető lépcső melletti üvegablakokat Rót Miksa készítette, és megtaláltuk az ablakok díszítésében a kék keresztet is, ami az állatorvosi hivatást jelképezi. Az együttes 7 épületből állt, és nagyon szép angol kert is vette körül. A parkot határoló kerítés 37 oszlopát öntvény állatfejekkel díszítették. Ez különben a mai napig látható ilyen zöld, kicsit már rozsdás a kerítése ugyan, de szarvasmarha, kutya és mindenféle fejet találunk az egyetem kerítésén. A kertben magában is számos szobrot találunk, a 9 magyar őshonos kutyafajta életnagyságú bronz szobrát megtaláljuk, Pogány Gábor Benő szobrászművész alkotása, illetve a főbejáratnál áll a híres szürke marha, csatlós, életnagyságú szobra, Domonkos Béla szobrászművész alkotása. Ez mai napig az egyetem jelképe.
1: Mit érdemes tudnunk Csatlósról, a szürke marháról?
2: Ez a híres bika már életében hatalmas elismerést szerzett gazdájának, rengeteg kiállítás megnyert ugyanis. A mai napig az állatorvos hallgatók körében ott van az a városi legenda, vagy az a hiedelem, hogy aki diplomát szeretne szerezni az egyetemen, az meg se kísére ilyen felülni Csatlós hátára. Ez az egyetem Európa egyik legrégebbi állatorvos képzőintézménye, és a hírnevét mutatja az is, hogy a 19. század végén magyar állatorvosok számolták fel az úgynevezett keleti marhavészt, amely óriási gazdasági károkat okozott. A 20. század első felében pedig az egész világon az állatorvosi tanulmányok alapköve lett a Marek József és Hutyra Ferenc állatorvosok által összeállított tankönyv. Látogassunk el a Bethlen térre. Érdemes megfigyelni, ha nem is megyünk be az egyetem épületébe, a kerítést, a parkot, és találunk ott egy miniszobrot is a Bethlen téren, a Noé bárkája című miniszobrot. Az állatokra utal, érdemes belekukkantani Noé bárkájának a miniszobrába, itt pedig színes kis üvegablakokat látunk, utalva a szivárványra, a bibliai Noé történetből, illetve a közelben található Rót Miksa üvegművész lakhelyére is a Ne felejts utcában.
1: Köszönöm.

0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
1: A Mesélő Budapest rovatban hát most egy olyan téma érkezik, amelyet én nem is gondoltam volna, hogy valaha fogunk erről beszélni, de hát igen, miért ne? Patkányírtás Budapesten. Ez a címe most a következő jó néhány percnek. A városban, de szerintem minden városban jelen vannak egyébként. Csak erről nem szoktunk beszélni.
2: Igen, erről nem szoktunk beszélni, jó esetben nem is látunk ilyeneket, de épp itt a felvétel előtt beszélgettem Nórival, hogy bizony én is láttam már egyszer patkányt az Erzsébet téren, és ez adta az ötletet, hogy hát akár erről a talán a szabad szemmel nem mindig látható oldaláról is beszélhetünk a fővárosnak, hisz most is vannak, meg most is zajlik patkányírtás, és hát ez régen sem volt más, hogy 1931-ben is például 95 évvel ezelőtt is volt egy elég nagy szabású patkányírtás, úgyhogy erről fogunk most egy picit beszélgetni.
1: Én azt gondolom, hogy ehhez nagyon sok előkészítés kell, és nagyon jó szervezettség.
2: Igen.
1: Ez megmutatkozik?
2: Hát igen, ez részben adott volt, részben pedig ennek a hiánya miatt nem volt teljes sikernek elkönyvelhető ez a patkányírtás. Fontos tudnunk, hogy Budapesten körülbelül 50 éve zajlik szervezetten és folyamatosan a patkányírtás. Korábban csak ilyen kampányszerűen történtek ezek az írtások, és így volt ez 1931-ben is. Ezt a 95 évvel ezelőtti akciót is nagyon szépen előkészítették. Már 1929-ben kiadta a népjóléti miniszter az írtási rendeletet, pályázatot írtak ki a feladat elvégzésére, akkor még nem volt egy központi szerv, ami ezzel foglalkozott. Több mint 140 pályázó adta be az ajánlatot. Itt voltak komolytalan pályázók is, volt, aki bottal akarta kiírtani a patkányokat, volt, aki ráolvasást akart eszközölni a patkányokat, szóval azért voltak itt érdekes megoldások, de végül 54 komoly pályázó maradt, ebből választott ki 7-et a főváros, mert a csatorna hálózat akkoriban 7 körzetre oszlott, és végül 5 pályázó maradt állva. Tehát így csökkent le a létszám. 5 céget köteleztek tehát arra, hogy folyékony patkánymérgüket dolgozzák át szilárd anyagúra, és hogy aztán ezt tegyék majd ki, ez meg is történt, és a főváros végül úgy döntött, hogy a medikémia által használt szert kizárólag a csatornák, az istállók, a lakatlan területek, a szeméttelepek környékén lehet alkalmazni, mert ennek a készítménynek volt a legnagyobb méregtartalma, tehát itt az 5 alakozóból ez lett a legnagyobb méregtartalmú szer.
1: Mit tartalmazott ez a szer? Van arról leírás?
2: Tengeri hagymát és más mérgeket is tartalmazott, ami az állatoknak szív- és vesegörcsöket okozott. Előnyileg tekintették azt, hogy az állat így a vackán pusztul el, és nem a nyílt területen, és az volt a terv, hogy a mérget vagy kásaként, vagy kenyérbe itatva helyezzék ki, de itt is már az előkészítést is több cikk kritizálta, problémásnak ítélte, hogy a háztulajdonosok más szert is használhatnak, nem tudják, hogy mennyi méregre van szükség, úgyhogy nagyon sok kérdést vetett fel ez az egész téma, és a hadjárat, az írtó hadjárat előtt az egész fővárosban hatalmas, általános nagy takarítást rendeltek el, úgyhogy 1931. február végéig 8300 fuvar szemetet szállítottak el. Ugye a lomtalanítás kapcsán azért mi is látjuk, hogy milyen mennyiségű lom szabadul fel, de amikor ezt úgy mondjuk lovaskocsival, vagy nem is tudom, mivel kell elszállítani, akkor 8300-szor fordulni, azért ez nem kis teljesítmény.
1: Tehát egy nagy szemétszállítás volt, és utána mikor kezdődött el maga a patkányírtás?
2: Május 23-án, és a Friss Újság erről másnap be is számolt, idézek egy pár mondat erejéig, végzetes pünkösd virad a budapesti patkányhadakra, talán nem is virad rájuk a piros pünkösd napja, mert szombat este 6 órakor megindul ellenük a tervszerű offenzíva. A polgármester 66.080. számú rendeletével ugyanis aláírta a pesti alvilág összes rágcsálóinak halálos ítéletét. A patkányok elleni ostromállapot egy hétig tart, és jövő pénteken hajnali 6 órakor nyer befejezést.
1: Egy hétig tartott tehát az akció. Vannak adatok?
2: Igen, ebben az akcióban 2000 ember vett részt, Budapestet 30 körzetre osztották fel, és vegyészmérnökök felügyelete alatt dolgoztak a patkányírtó mesterek, ők pedig a segédmunkásokat irányították. Ezek a segédmunkások kiszolgált katonákból voltak toborozva, és kaptak egy egyhetes kiképzést. Ez a munkafolyamat úgy zajlott, hogy a mérnök kimaradt az utcán, a mesterek pedig bementek a házba, a legénységgel és a háztulajdonosok megbízottjával együtt helyezték ki a mérget. Az volt a terv, hogy a budapesti patkányállomány 80%-át írtják ki, és aztán a több millió patkányt összeszedik, hogy elégessék. Azonban ez nem így haladt, hiszen a lapok május végén már arról számoltak be, hogy a kertes városrészekben, a villanegyedekben sajnos nem a patkányok, hanem a kutyák, a macskák és a madarak estek áldozatul ennek a sok-sok patkányméregnek. Körülbelül 1 millió patkány hullott el, de ez csak a budapesti állománynak a kisebbik része volt. Aztán az is megnehezítette a munkát, hogy a város környéki településeken csak pár hetes csúszással május végén, június elején indult a nagyszabású patkányírtás, és így nagyon nehéz volt összesíteni az eredményeket. Körülbelül 20 ezer házból érkezett csak be eredmény a 27 ezer házból, de azt is tudjuk, hogy 1000 háztulajdonos ellen eljárás indult, mert nem megfelelően helyezték ki a mérgeket. Szóval azért bonyolult volt a helyzet.
1: A patkánymentesítő akció, ez egyébként szebben hangzik talán, ez most is van, és a mai napig van Budapesten, ugye?
2: Igen, tehát ez egy most már egy sokkal szervezettebb formában zajlik, folyamatos patkányírtás zajlik a fővárosban. Az FKF-nek van egy külön divíziója erre, itt kb. 30 ember dolgozik a patkányírtáson, és találtam egy statisztikát, ezt a 2025-ös évből, 2025 júniusában kb. 1800 patkány észlelést jelentettek a fővárosnál.
1: Elképesztő.
2: Ez csak egy hónapban, ha kiszámoljuk, ez naponta 60 darab patkány észlelés, hogyha 30 napra levetítjük. Tehát a patkányok itt élnek velünk, a szemünk előtt, a lábunk alatt, úgyhogy köszönhetően annak, hogy tényleg folyamatos az írtásuk, azért nem botlunk beléjük minden nap, de fontos része ez is a fővárosnak és a főváros történelmének is ezek szerint.
1: Köszönöm.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban most egy úriember fog ide mellénk ülni. Kicsit sokat megyünk vissza az időben, 555 évet, hiszen ekkor született Ajtósi Dürer. Most ugye az Ajtósi Dürer sor az, ami emlékeztet minket rá, de biztos vagyok benne, hogy sok minden más is még, és hát nagyon érdekes megismerni az ő történetét. Ki is volt Ajtósi Dürer?
2: Valóban 1471. május 21-én született Ajtósi vagy Albrecht Dürer, mert hogy hivatalosan ez az ő neve, ugye volt egy időszak a magyar nyelvművelésnek, amikor nagyon sok nevet átfordítottak. Így lett nekünk Jules Verne-ből Verne Gyula, Mai Károly, és ekkor lett, vagy így lett ő is Ajtósi Dürer, de hivatalos neve Albrecht Dürer. Világhírű bajor reneszánsz festőről van szó, akinek magyar gyökerei voltak, ugyanis édesapja, idősebb Albrecht Dürer, Ajtósi Adalbert aranyműves, Magyarországról, a Gyula melletti Ajtósról vándorolt ki Nürnberg városába, és itt született meg aztán a később híressé vált fia. A magyar eredetet Nürnbergben is számon tartották, úgyhogy Dürer halálának 400. évfordulóján 1928-ban Budapesten járt szülővárosának nürnbergi küldöttsége. És a bajoroktól egy különös szobrot is kapott Budapest ajándékba, és ekkor a fővárosban ekkor nevezték el az utcát, az Ajtósi Dürer sort a festőművészről. Dürer művészi hitvallása szerint célja az élő képmásának megörökítése és Krisztus életének formába öntése volt, és ezt egész munkássága során szem előtt tart. Eléggé ismert tény az, hogy Albrecht Dürer édesapja, idősebb Albrecht Dürer, ahogy mondtam korábban is, a Gyula melletti Ajtósról vándorolt ki, és a származásukat a családi nevükben továbbra is megőrizték, hiszen a Tür szó, ugye a német Tür szó ajtót jelent. És így lett az ajtó, tulajdonképpen a származási helye jelent meg a nevében, és ez így lett ő Ajtósi Dürer, Albrecht Dürer magyar megfelelője. Úgyhogy Dürer halálának 1928. évi 400 éves, mert ott a halálának volt a 400 éves jubileuma, a művész magyarországi származását ismét előtérbe állította, és ez nem csak itthon, de Nürnberg városában is nagy hangsúlyt kapott. Úgyhogy Nürnberg polgármestere Hermann Luppe személyesen részt vett a Budapesten és Gyulán tartott Dürer ünnepségeken, és Gyulán díszpolgárra is választották. Luppénak ez az 1928-as magyarországi útja nem várt eredményeket hozott Nürnbergben, a következő években ugyanis magyar kulturális hetet rendeztek, és ennek megfelelően a nürnbergi magyar hetet még ebben az évben nürnbergi hét követte Budapesten. Úgyhogy az 1929 novemberében megrendezett eseménysorozat fontosságát jelzi, hogy a bajor városból 550 fős küldöttség érkezett Budapestre, Albrecht Dürer több alkotását is elhozták, többek között a Zsigmond magyar királyról és német-római császárról készült festményt.
1: Ki volt az, aki ekkor itt Magyarországon beszédet mondott?
2: Klebersberg Kuno mondott beszédet, egy Dürer személyét állította középpontba, családjának ismert történetéből szép jelképet alkotva, és ő volt az, aki felhívta a figyelmet arra, hogy a Dürer nemzetség nevében és címerében ajtót visel, hiszen a régi hazájában itt Magyarországon is Ajtósi családnak hívták, ami németül Türt jelent, és a Dürerek címeréből az ajtó óriás kapu lett, mondta Klebersberg Kuno, amelyen át most Nürnberg és Magyarország összekapcsolódik. Tehát ez az ajtó kapcsolta össze családnak az új és az óhazáját. Az 1928-29-es évek nürnbergi reneszánszának lett egy másik emléke is, ugye a Városliget mellett húzódó Ajtósi Dürer sor elnevezése is, ezt mondta te is, hogy erről ismerjük őt elsősorban. A közmunkák tanácsa döntött erről 1929 novemberében.
1: Az Ajtósi Dürer sor mellett ugye, ami ilyen nagyon ismert volt, az a Dürer kert, amely ugye már megszűnt, de mi van ott most a helyén?
2: Egy lakó és irodaépület van, de azért sokan emlékszünk még arra, hogy volt bizony egy Dürer kert. És volt még egy másik közterület is, a 14. kerületi Ilka utca, amelyet ennek kapcsán átneveztek Nürnbergi utcává. Azonban ugye a II. Világháború után, a nürnbergi per után már senki nem akart Nürnbergi utcában lakni, úgyhogy később 1951-ben az utca visszakapta az eredeti nevét, úgyhogy mai napig is Ilka utca néven ismerjük.

0: főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
1: A Mesélő Budapest rovatban most 175 évet megyünk vissza az időben, hiszen 175 éve fedezték fel Hadrianus palotájának maradványait. Ha el kellene helyeznünk, akkor harmadik kerület, Hajógyári sziget?
2: Így
1: itt
2: van.
1: Vagyunk, ugye?
2: Ugye beszéltünk már sokat Aquincumról, arról, hogy volt itt egy római erődítmény, volt itt római katonaváros, és hát bizony Hadrianus császár is, aki később császár lett, egy ideig helytartója volt Pannoniának, és bizony itt volt egy palotája a Hajógyári sziget, 1851. május 19-én római kori romokra bukkantak.
1: Na de hogyan bukkantak erre? Szerintem ez is nagyon izgalmas lehetett.
2: Igen, már korábban is sejtették, hogy itt római kori romok vannak a Hajógyári szigeten, ugyanis a hajógyár építésekor 1835-ben a Vidra kotróhajó római falakba ütközött. Ennek a hajónak az üzemeltetésére érkezett hazánkba Clark Ádám, aki aztán később a Lánchíd, illetve az alagút tervezése kapcsán vált híressé. Régészeti feltárás céljából azonban akkor mentek ki először a szakértők a területre, és itt oszlopokra helyezett padot, kőfalakat és olyan írásos téglákat találtak, amelyen a leg 2 had volt olvasható, ugye légióra, illetve Hadrianusra utalva, és ez kötötte Hadrianushoz. Persze akkor még nem tudták, hogy valójában mit rejt itt a föld. 1854-ben indultak szakszerű régészeti feltárások Romer Floris régész vezetésével. Azért nem korábban, mert Romer Floris addig börtönben volt, ugyanis a szabadságharc kapcsán, a szabadságharcbeli részvétele miatt került ő börtönbe, szerzetes létére beállt a honvédségbe, és közkatonából századosi rangig vitte, tehát börtönben volt.
1: 1854-ben indultak, tehát az ásatások meddig tartott?
2: 1857-ig Romer Floris és Zsigmondi Gusztáv vezetésével. Ekkor még több méter magasan álltak nagyon gazdagon díszített falak, és akkor még azt hitték, hogy egy római fürdőt találtak. Úgyhogy a hajógyár a kiásott római kori emlékeket nagyon büszkén mutogatta, még a császári család is ellátogatott. Ugye akkor még nem volt Ferenc József és Erzsébet király és királyné, hanem még csak ugye Ausztria császáraként jöttek ide a kiegyezés előtt. Azonban a gyár szükségletei miatt a falakat elbontották, és más átalakításokat is végeztek, például csöveket vezettek keresztül a kiásott helyiségeken, illetve raktárnak használták azokat, és aztán a 19. század végén a maradványokat visszatemették.
1: Hát ettől szerintem most sok mindenkinek vérzik a szíve. Visszatemették tehát, de volt-e olyan időszak, amikor újra a középpontba került, és újabb ásatásokat kezdtek ott?
2: Igen, a 20. században 1941 és 56 között ismét ásatásokra került sor, és ekkor terült fény arra, hogy itt nem egy római fürdőt találtak, hanem a helytartói palota romjait találták meg. Ez a palota a 3. század végéig működött, többször átépítették, bővítették, és ekkoriban egy 120x150 méteres alapterületű épületnek gondolták, körülbelül 100 helyiséggel és sokféle rendeltetéssel. Aztán újabb ásatási fejezet kezdődött a 90-es években, 1990-es években, és ekkor derült ki a romegyüttes igazi mérete, ami körülbelül összességében 7 hektár volt. Tehát egy minden korábbi feltételezésnél nagyobb területet találtak. Itt volt főépület és rengeteg kísérő hozzá kapcsolódó épület volt. Voltak fogadói, hivatali termek, gazdasági kiszolgáló helyiségek. Gyönyörű szép fekete-fehér geometrikus mintájú mozaikokat találtak a padlózatban. Nagyon szép mennyezeti és falfestményeket. Ezeket a kor divatjának megfelelően többször átfestették. Még az illemhelyet is geometrikus mozaik padló díszítette. Találtak fürdőmedencét, tengeri jeleneteket ábrázoló díszítéssel, illetve találtak egy nagyon szép delfines szökőkutat is, illetve már ezt is azt is sikerült felfedezni, hogy padló és falfűtés, valamint vízvezeték és csatornarendszer is volt már ekkoriban. Ugye 1700 évvel ezelőtti dolgokról beszélünk.
1: Igen. Igen.
2: Az egész Aquincumi Múzeum különben tényleg erről tesz tanú bizonyságot, hogy olyan fantasztikus és tényleg modern vívmányokkal, technikai megoldásokkal dolgoztak, ez nem volt másképp a Hajógyári szigeten sem.
1: Azt láthatjuk, hogy akkor Hadrianus imádta a nagy dolgokat, a monumentális dolgokat, de az itteni romoknak mi a jelentősége, és most látogatható-e?
2: Az a legfontosabb jelentősége ennek a romegyüttesnek, hogy a Római Birodalom egykori területéről mindössze 5 helytartói palota maradványáról tudnak, és ez a palota, ugye joggal kérdezhetnék, hogy akkor ez most látogatható, elmehetünk-e a Hajógyári szigetre, sajnos nem látogatható, ugyanis ezt is visszatemették, a mai nap pedig ezen a szigeten egy golfpálya található a helytartói palota romjai felett. Az, hogy visszatemeti temetik a romokat, ez egy megszokott, bevált gyakorlat, ugyanis ez a visszatemetés nagyon sokszor megvédi a sérülékeny részeket a korábbi pusztulástól. Tehát ez nem azt jelenti, hogy soha többet nem fogják kiásni, vagy hogy ezzel végérvényesen elment a lehetősége annak, hogy ez valaha is megtekinthető legyen. Állandóan felmerül időről időre a kérdés, hogy mi legyen a palotával, hogyan tegyék a romokat látogathatóvá, vagy visszaépítsék-e. Úgyhogy különböző tervek, elképzelések látnak napvilágot, és hát reméljük, hogy egyszer, én nagyon szeretném, hogyha én megélhetném, hogy egyszer el lehet látogatni. Addig pedig nem maradt számunkra más, mint hogy el kell menni az Aquincumi Múzeumba, ahol például ezek a nagyon szép fekete-fehér mozaikpadlók, a delfines szökőkútnak a delfinje, és sok más dolog a helytartói palotából kiállításra került, és megtekinthető.
1: Köszönöm szépen!

0: társadalmi célú reklám következik.
1: Udvaros Dorottya vagyok, szenvedélyes természetjáró és környezetvédő. Hiszem, hogy ha vigyázunk a földünkre, akkor ő is vigyáz ránk. Ezért adóm 1%-át a Greenpeace-nek ajánlom fel. Tegyen így ön is, május 20-áig.
2: Készült a Greenpeace Magyarország Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Lengyelországba és Ausztriába utazik jövő héten a miniszterelnök. Elmebetegségben szenved a modenai álmokfutó. Holnap már kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába, Bécsbe utazik Magyar Péter és Kapitány István. Erről a gazdasági és energetikai miniszter írt közösségi oldalán. Kapitány István hangsúlyozta, két fontos partnerről, két komoly gazdasági kapcsolatról van szó. Hozzátette, a cél erősebb gazdasági együttműködés, több lehetőség a magyar cégeknek és aktívabb magyar jelenlét Európában. Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be Gajdos László tárcavezető Facebook oldalát. A miniszter a leendő államtitkárt elhivatott ügyvédként és közigazgatási szakemberként mutatta be. Mint fogalmazott, Bögi Viktóriával közösen elszántan hisznek abban, hogy a döntéshozatalnak átláthatónak kell lennie, és hogy a természeti értékeket meg kell óvni az indokolatlan beavatkozásoktól. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki aszbeszt tartalmú kőzózalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezettek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Elmebetegségben szenved a

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Ez a Papagéno Klasszik 2026. május 16-ai adása. A Papagéno szerkesztőségének a nevében és a technikus kollégák nevében is sok szeretettel köszöntöm Önöket. Szeri Minóra vagyok. A Papagéno Klasszik mai adásában is végigvesszük a hét legfontosabb híreit, többek között, hogy Szabó Stein Imre két filmje is döntőbe jutott egy New York-i televíziós fesztiválon, illetve nemzetközi díjjal ismerték el a Művészetek Völgye társadalmi szerepvállalását. A Papagéno Klasszik első órájában a vendég lesz Kis Gabriella, a Haydeneum Magyar Régi Zenei Központ kommunikációs munkatársa. A Haydeneum egyházzenei koncertek a 2026-os évadban is kiemelkedő klasszikus zenei élményeket ígér, korhű hangszereken és az elfeledett remek művekre fókuszálva május 29-én és május 31-én. Illetve a vendég lesz még Alpár Balázs, média zeneszerző, a Fugato Orchestra alapító vezetője. Vangelis halálának évfordulója alkalmából nem csak a görög mester meghatározó műveinek részletei hangzanak el május 30-án a Bábel kertemben a Fugato Orchestra átirataiban, de a zenei gondolkodásának, stílusának hagyományait máig életben tartó szerzők és zenekarok, valamint a Fugatót vezető Alpár Balázs filmzeneszerző művei is. Ez lesz a Fugato Orchestra, Vangelis és a New Age hagyatékkoncert. A Papagéno Klasszika második órában is folytatódik, ahol a heti hír összefoglaló szintén folytatódik. Elkezdődött a 79. Cannes Filmfesztivál, illetve Krasznahorkai László kapta az Artisjus irodalmi nagydíjat. A Papagéno Klasszik második órájában Benda Gábor zongorista zeneszerző lesz az első vendég, akinek Szinergiák sorozata a Bruckner Galéria.

Galériában is bemutatkozik május 29-én. Az összművészeti előadásában a jazz ikletésű kompozíciókhoz novellák és kortárs képzőművészeti alkotások társulnak. Valamint vendég lesz még Demény Balázs junior primadíjas zongora művész. Május 26-án a klasszikus zene és a tánc ősi kapcsolata kerül fókuszba a Magyar Zeneházában. Demény Balázs junior primadíjas zongora művész Évszázadok táncai című koncertje nem egy hagyományos zongora est, hanem inkább egy korszakokon átívelő párbeszéd, amelyben a tánc rituális ereje és a klasszikus zene találkozik. Ezzel várom tehát Önöket a Papagéno Klasszik műsorában. Tartsanak velünk! Néhány percen belül Kis Gabriella lesz a vendégem, a Haydeneum Magyar Régi Zenei Központ kommunikációs munkatársa. A Haydeneum egyházzenei koncertek a 2026-os évadban is kiemelkedő klasszikus zenei élményeket ígér, a korhű hangszerekre és az elfeledett remek művekre fókuszálva. A május végi események május 29-én és május 31-én többek között a Cseh Riba és az olasz-lengyel Kártelieri szerzők ismert és eddig elfeledett művei, valamint Haydn különleges, a megváltó 7 utolsó szava ritka fortepiánó változata is felcsendül.

0: Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Kis Gabriellát, a Haydeneum Magyar Régi Zenei Központ kommunikációs munkatársát. Szia Gabi, üdvözöllek a műsorban.
2: Szervusz Nóra, és köszöntöm a hallgatókat is.
1: A Haydeneum egyházzenei koncertek a 2026-os évadban is kiemelkedő klasszikus zenei élményeket ígér, korhű hangszerekre és elfeledett remek művekre fókuszálva. A május végi két esemény, május 29-e és május 31-én hallhatóak azok a koncertek, amelyeken tényleg ritka pillanatoknak lehetünk szem és füld tanúi. Ezekről fogunk beszélgetni. A Haydeneum egyházzenei koncertek milyen célt tűz ki, mi az, amit itt meg akar szólaltatni? Ugye itt már vissza kell mennünk egy jó pár évet, hiszen akkor indult el, és most ugye 2026-ban is várja az érdeklődőket az egyetemi templomba.
2: Így van, nagyon csodálatosan összefoglaltad tulajdonképpen az eszenciáját ezeknek a koncerteknek, és hát aki követi a Haydeneum évadait, akár már várhatja is ilyen szempontból a május végét, hiszen ilyenkor nálunk hagyományosan az egyházi zenéjé a Fest szívében, az egyetemi templomban adunk egyházzenei koncerteket, és hát ez így lesz most is, ahogy említetted, május 29-én és 31-én két estén is találkozhatnak a Haydeneum koncertjeivel. Rögtön május 29-én tulajdonképpen egy Mária áhíta töré fog szerveződni ez az este, és hát ahogy említetted, zenei ritkaságok felfedezésére hívjuk a közönséget, olyan szerzőkkel, akiknek a nevét hát nem biztos, hogy mindenki hallotta, bár az igaz, hogy az est egyik főszereplője Antonio Casimir Cartellieri.
1: Őt már hallhattuk.
2: Ő már ismerős lehet szintén a Haydeneum tavaly őszi koncertjéről, amikor is szintén egy magyarországi ős bemutatóról volt szó, amikor felhangzott a Rübeszál című opera meséje a Zeneakadémián. Most nyilván egy kicsit más vizekre evezünk, lelki mélységgel fogjuk megtölteni ezt az estét. Cartellierinek a La Purificazione di Maria Vergine című oratóriuma fog elhangozni. Ez tulajdonképpen egy újkori magyarországi bemutatóként is értelmezhető, és az az Apo Hakimen fogja megszólaltatni. Ő lesz az eskü karmestere, világhírű finn karmesterről van szó, és szembalistáról, aki tulajdonképpen Cartellieri műveit, hát kikutatta, felszínre hozta, Rübeszál című opera mese is neki köszönhető, és ugyanígy most ez a csodálatos oratórium is az ő vezényletével fog elhangozni. A pár darabja ennek a műnek Jakub Jan Riba Stabat Matere lesz. Riba sem biztos, hogy annyira ismerős.
1: Nem valószínű, igen.
2: Egyébként a cseh klasszikus zene történet egyik nagy alakja, és nem olyan régen tudtam meg én is az egyik kedves kolléganőmtől, hogy a csehek számára egyébként a karácsonyhoz nagyon hozzátartozik Ribának a zenéje, úgyhogy Csehországban ő nagy népszerűségnek örvend. A fájdalmas anyáról fog szólni ez az oratórium, ami még megszólal ezen az estén, ahogy említettem. Apo Hakimen vezényletével nemzetközi szólisták csatlakoznak hozzá, és a Helsinki barokk zenekar, valamint a Pörcsel kórus fog még közben működni ezen az estén.
1: Ahogy most az emlékeiben kutatok, az rémlik, hogy tavaly, amikor ugye volt ennek az operának a bemutatója, és ugye itt volt a világhírű finn karmester, akkor is elhangzott az a mi beszélgetésünkben, vagy lehet, hogy Vashegyi György említette, hogy ilyenkor ezek a művek nem csak itt Magyarországon hangoznak el, hanem ugye akár Finnországban, Helsinkiben is.
2: Igen, ez egy csodálatos együttműködés a Helsinki barokk zenekarral és Apo Hakimennel. Így a Rübeszálhoz hasonlóan először Helsinkiben fog felhangzani ez a műsor május 19-én, majd május 21-én Prágában, a prágai tavaszon, és aztán ehhez a sorozathoz, mint egy harmadik állomásként csatlakozik majd Budapest, és az egyházzenei koncerteken fog felhangzani ez a műsor.
1: Itthon május 29-e, ekkor lesz a Haydeneum egyházzenei koncertek első koncertje, és aztán pár nappal később, május 31-én pedig érkezik a hét utolsó szó, a helyszín szintén az egyetemi templom, és hát itt lesz Somlai Petra fortepiánón, aki elengedhetetlen része, én azt gondolom. Hogyha egy fortepiánó valahol van, és az ott megszólal, akkor annak nagyon örülünk, hogyha ahhoz Somlai Petrának köze van.
2: Igen, így van, és éppen most az elmúlt héten, május 8-án volt az évadunk utolsó fortepiano estje, ahol Somlai Petra lépett fel, és hát csodálatos koncert volt, szinte repültünk vele együtt a fortepiano hangján, úgyhogy valóban ő lesz az est egyik főszereplője május 31-én. Hát egy nagyon-nagyon különleges koncertre készülünk ezen a napon is. A megváltó hét utolsó szava a keresztfán, az hagyományosan minden évben elhangzik az egyházzenei koncertjeinken. Ez ugye a klasszikus repertoár legnépszerűbb műve, tehát az ilyen szempontból eltér az első este műsoráról, talán sokan ismerik ezt a művet, viszont kevesen tudják talán, hogy Haydn készített egy fortepiano változatot is erre a műre, ami nagyon ritkán hallható, most ez fog feltendülni ezen az estén. Nagyon, szerintem nagyon jól visszaadhatja majd azt az intimitást, ha arra gondolunk, hogy Krisztus ugye egymaga magányosságában függött a kereszten, akkor talán egy szóló hangszer monológia még inkább átadja ennek a mélységét és lelkiségét, úgyhogy egy nagyon megrendítő, ugyanakkor lélekemelő estére készülünk ezen a napon, és talán még különlegesebbé válik azáltal, hogy Somlai Petrának lesz egy párja is ezen az estén, Berec András személyében, aki Pázmány Pétertől fog felolvasni az ő prédikációiból részleteket, mint egy bevezetve az egyes tételeket, úgyhogy így ez a kett történelmi óriás fog Haydn és Pázmány Péter megjelenni általuk ezen az estén.
1: Tehát idén is lesz Haydneum egyházzenei koncertek május 29-én, illetve május 31-én, de a Haydneumnak a weboldalán minden részletes információt megtalálnak, és ha feltévednek az oldalra, akkor szerintem vannak érdekes cikkek, és vannak olyan dolgok, amire érdemes felhívni a figyelmet, például az, hogy a Haydneum ösztöndíj pályázata is megtalálható itt, amely a 42. Váci régi zenei napokhoz kapcsolódik.
2: Így van, nagyon nagy öröm, hogy ismét részt vehetünk a Váci régi zenei napokon. A Filharmónia Magyarországgal is sok éves az együttműködésünk, aminek nagyon örülünk. Ugye a Filharmónia Magyarország meghirdette június 26 és július 4 között megrendezendő Váci régi zenei napok mesterkurzusait, ahol hát kiváló professzorok lesznek jelen, úgy mint Lüci Hors, vagy Sunke Szató, Somlai Petra, akit már említettünk itt ezelőbb, de említhetném Elizabeth Scholz, Tutréli Katalint, Kertészi Ildikó Fuvola művészt, és Vashegyi György. Szóval egy nagyon, nagyon gazdag napok állnak mind a közönség, mind az esetleges hallgatók előtt, és a korábbi évekhez hasonlóan, igen, idén is elérhető a Haydneum Magyar Régi Zenei Központ ösztöndíj pályázata, ami lehetőséget biztosít a mesterkurzusokon való részvételre. Ezzel kapcsolatban minden információ is fent van a honlapunkon, úgyhogy az érdeklődőket biztatom, hogy tallózzanak, keressenek rá a lehetőségekre. Az aktuális hírek mellett természetesen van tudástár rovatunk, régi zenéhez kapcsolódó színes érdekességekkel, hangszerbemutatóval, de ugyanígy biztatom a közönséget, a hallgatókat, hogy keressenek rá a közösségi média csatornáinkra, ahol szintén jelentkezünk érdekességekkel, interjúkkal, videókkal, gazdag képanyaggal, úgyhogy igyekszünk ilyen módon is legaktívabban kapcsolódni a közösségünkhöz.
1: Így van, érdemes ezeket nyomon követni. Tehát most, ami előttünk van, azok a Haydneum egyházzenei koncertek, de természetesen fogunk még beszélgetni a Haydneum koncertekről, amelyek esetleg Eszterházán lesznek, vagy a következő évadról is, amikor ez majd nyilvános lesz, akkor úgyis újra hallható lesz itt a Papagéno Klasszikban egy beszélgetés. Én pedig kívánom, hogy mindegyik koncertteltház előtt zajlódjon.
2: Köszönjük szépen, így legyen, várjuk a közönséget szeretettel.
1: Az elmúlt percekben Kis Gabriellát hallhatták, a Haydneum Magyar Régi Zenei Központ kommunikációs munkatársát.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik műsorában itt az ideje, hogy belekezdjünk a heti hír összefoglaló első részébe. Átadták a Bartók Rádió zenei díjait. Harmadik alkalommal adta át a Bartók Rádió az előző év kiemelkedő zenei teljesítményeinek elismeréseként szakmai díjait 11 kategóriában, május 13-án Budapesten. Az év hangszeres művésze elismerést Boldocki Gábor, Liszt Ferenc díjas trombita művész, érdemes művész kapta. Az év zenekara az Anima Muzicé Kamara zenekar, zeneszerzője Madarász Iván, énekművésze pedig Kolonics Klára lett. A hagyományoknak megfelelően két a jazz műfajában kiemelkedő művésznek is átadták a díjat. Az este során a Babos Jazz előadói díjban Borbé Mihály, Kossuth és Liszt Ferenc díjas klarinétos és szaxofon művész részesült, a Vukán György jazz alkotói díjat László Attila gitárművész zeneszerzőnek ítélték oda, és az év karmestere pedig Farkas Róbert lett. Gratulálunk minden díjazottnak! Szabó Stein Imre két filmje is döntőbe jutott egy New York-i televíziós fesztiválon. Két nevezésével is a New York-i Fesztivál TV and Films Awards verseny shortlistjére került. Előadó művészet kategóriában Szabó Stein Imre televíziós szakember, író-rendező, stratégiai kommunikációs szakember. Az egyik egy független produkció, amely Dávid Levi zongora művész megkeresésére készült, aki a zeneirodalom egyik legnehezebbnek tartott művét, Sosztakovics 24 prelúdium és fugáját játszotta el. A másik alkotás a 2025. szeptemberében Keller András művészeti vezetésével megvalósult Bartók Fesztivál Bartók for Europe-en készült egész estés koncertfilm, amelyet a Mezzó TV tűzött műsorára. A New York-i Fesztivál előadó művészet kategóriájának shortlistjére összesen 4 nevezés került be. Az előbb említett 2 mellett a svájci köztévi szuperprodukciója, az Eurovíziós Dal Fesztivál, illetve az angol Nemzeti Lottó Musical show-ja. Az eredményhirdetés május 21-én lesz. És nemzetközi díjjal ismerték el a Művészetek Völgye társadalmi szerepvállalását. A fesztivál többek között a helyi közösségekkel való szoros együttműködéssel, a zöld programok erősítésével, a fenntartható közlekedési megoldások támogatásával, valamint hulladékcsökkentési és szemléletformáló kezdeményezéseivel érdemelte ki az elismerést. A fenntarthatósági törekvések új fejezetét nyitja meg az idei évben a fesztivál és a Bibó Franchise együttműködése. A Bibó Franchise egy komposztálót telepít a Művészetek Völgyébe, amelynek eredményeként a fesztivál ideje alatt keletkező szerves hulladék helyi gazdák földjeit táplálja majd. És Prágában szólaltak meg Vitéz Laura fiatal zeneszerző művei. A prágai Szent Henrik templomban rendezett hangversenyen a fiatal alkotó neoklasszikus stílusú, spirituális hangvételű művei hangzottak el. A programban olyan darabok szerepeltek, mint a Tél fantázia, az Elveszett város, valamint a művész 12 évesen írt visszatérő repertoár darabja, a Könyörgés a békéért. Vitéz Laura fiatalkora ellenére már több mint 50 nemzetközi zenei versenyt nyert meg, és hivatalos magyar rekorderként is jegyzik. Korábban a BBC Mozartról szóló dokumentumfilmjében is szerepelt, most pedig alkotói oldalát helyezte előtérbe. Gratulálunk! És amihez még gratulálhatunk, hogy összeállt az Eszterházy Irodalmi Díj idei shortlistje. Idén is 7 kötet jutott a szűkített listára, amelyek közül a zsűri választja majd ki az ősszel átadásra kerülő díj nyertesét. Az Eszterházy Irodalmi Díjat minden évben az író vagy költő nyerheti el, aki az előző naptári évben magyar nyelven a legkiemelkedőbb művet, regényt vagy vers gyűjteményt, nyomtatott könyv és vagy e-könyv formában jelentette meg. A 2026-os shortlist került Barnabás Ferenc Most és halála óráján, Bognár Péter Elmész, visszajössz, sose halsz meg, Fancsali Kinga Nem a haláltól, Kollár Árpád Nád, Szálinger Balázs Mintha repülnék, Takács Zsuzsa A maradás szégyene, valamint Tóth Krisztina Szeleknek fordít című műve. Most a folytatásban egy interjú érkezik, Alpár Balázs média zeneszerző lesz a vendégem. Fugátú Orkesztra, Vangelis és a New Age hagyaték koncertre hívjuk meg a hallgatókat. Vangelis halálának évfordulója alkalmából nem csak a görög mester meghatározó műveinek részletei hangzanak el május 30-án a Bábel kertemben, a Fugátú Orkesztra átirataiban, de zenei gondolkodásának, stílusának hagyományait máig életben tartó szerzők és zenekarok, valamint a Fugátút vezető Alpár Balázs filmzeneszerző műve is. A 11 fős Fugato Orchestra hibrid zenéje egyszerre művészi és könnyed, hagyományos és innovatív, értelmes és érzelmes. Ezekről beszélgetek tehát Alpár Balázsra.

0: Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Alpár Balázs, média zeneszerzőt, a Fugato Orchestra alapító vezetőjét. Szia Balázs, üdvözöllek a műsorban.
2: Szia Nóri, köszönöm a meghívást.
1: A Fugato Orchestra következő koncertjére hívjuk meg a hallgatókat. Próbáltam valami más szót keresni, mert hogy nem mostanában volt koncertetek, de most végre eljött az ideje, hogy május 30-án ellátogathatunk a Bábel kertembe. Mi minden történt veletek, és miért pont most lesz ez a koncert?
2: Ez a koncert időpont pontilag azért mostanra terveződött be, mert hogy Vangelis, a görög mester, aki nekünk sok szempontból hát már ilyen iskoláskorunk, gimnáziumi korunk alatt is azért fontos zenei hatás volt, neki halálának évfordulójához van közel ez a május 30-i időpont, és hát nekünk a Fugatóval már azért elég régóta célkitűzésünk az a fajta ilyen műfaj nyitottság, sok mindennek a kipróbálása egyfajta mégis egy ilyen magasztosabb, spirituális megközelítéssel együtt, amit azért Vangelis zenéje is képvisel, és mindig érdekelt az, hogy amit ő hagyományként végül is ránk örökített, és későbbi korokra zeneszerzőkre komoly hatással volt, tehát akár a filmes vonalon is Hans Zimmerre, illetve nagyon sok alkotóra hatott az ő hangzásvilága, a megközelítése, hogy ezt milyen szépen bemutatni egy koncerten, hogy ezek a folyamatok az elmúlt 5-10-15-20-30 évben hogyan alakították ezt a stílust, amit hát talán New Age-nek hívtak régebben, mostanában ezt a cinematic, epic cinematic vonalat szokták rá mondani erre a fajta zenére.
1: Jól mondtad. Mondtam azt, hogy régen volt koncertetek, vagy inkább úgy fogalmazok, hogy régen jelentkeztetek új műsorra.
2: Koncertünk is régebben volt, most volt egy kisebb ilyen kényszerpihenünk. Hát ez a nagy létszám azért nem könnyíti meg 11 fővel, igen, azt, hogy rendszeresen legyenek koncertek, úgyhogy az elmúlt időszakban azon serénykedtünk, hogy egy új műsor legyen, és ha kevesebbszer is, de azt valamilyen különlegesebb élményé tegyük.
1: Vangelis zenéjéhez kapcsolódóan szerintem mindenkinek van valami kedves vagy kedvenc élménye, és van egy film is, amely ugye ikonikus, és én azt gondolom, hogy ez mindenkinek beugrik. De neked mi volt az, amit felfedeztél a görög mestert? Től és a műveiből, illetve mi az az első élmény, ami eszedbe jut?
2: Ez nagyon jó, hogy ezt kérdezed, mert izgalmas módon találkoztam először Vangelis zenével egy Bambi mesejáték kapcsán, amely kazettán volt meg, és rongyosra hallgattam. Ugye annak idején ugye a Magyar Rádióban rengeteg kiváló olyan hangjátékot készítettek, ahol nem azon, hogy felolvas valaki, akár egy jó színész egy szöveget, hanem eljátszották és elzörejezték, és a képi részét teljesen ugye a gyerek fantáziájára bízva adtak elő különböző klasszikusokat, és nekem a Bambi kazettán jött szembe a vadászat alkalmával, egy nagyon-nagyon karakteres zene, aztán különböző helyeken jelent meg Vangelisnek a zené, egyébként a Heaven and Hell című albumról, ami egy ilyen nagyon izgalmas, tényleg poklok és mennyek megszólalnak abban a zenében, és én akkor csak annyit érzékeltem gyerekként, hogy ez a zene, ez valami iszonyatosan erős. Egyszerű, vissza is tudtam dúdolni, most érdekes mondani a gyerekeimnek is megmutatva, ők is nagyon rá cuppantak, tehát hogy valami annyira primer, ősi dolgot tud egy nagyon egyszerű megfogalmazásban átadni, ami viszont nagyon erősen ébreszt föl érzelmeket, asszociációkat, és az annak idején valaki a Bambi kazettánál is nagyon jól eltalált, hogy ide ez jó zene lesz.
1: És milyen Vangelisnek a zenéje? Mit meg tudtad fejteni, vagy meg akartad-e fejteni?
2: Igen, mindig van egy ilyen vágy arra, hogyha főleg tanult zeneszerzők találkoznak olyan nagyon egyszerű, minimalista zenékkel, hogy mitől olyan sikeres, hát én évekig tanultam itt a komplex, csodálatos megfejtéseket a nagymesterektől, akiket ma már kevésbé szívesen hallgatnak az emberek, és akkor itt vannak ezek a viszonylag egyszerű, már-már sok embernek akár gicses, dallamos zenék, és mégis mitől működnek. Azért valószínűleg az is benne van, hogy ő egy nagyon jó melodista, tehát hogy nagyon jó füllel. Nem volt képzett zenész egyébként, nem tudott kottát írni, tehát amikor ő szimfonikusra írt, akkor azt valaki az ő szintetizátoron felimprovizált ötleteit lekottázta, de mint nemrég megtudtam, remek festő is volt, tehát egy ilyen valahogy nagyon jó receptorai voltak, és vette az égi jeleket, hogyha így gondolunk erre. És talán pont ez a képzetlensége adta azt a szabadságát is, hogy ki tudott próbálni olyan dolgokat. Tehát volt egy nagyon érdekes szintetizátoros rendszere, amiben gyakorlatilag mint egy organistai kézzel, lábbal, csáppal, amivel tudott kapcsolt mindenféle kapcsolókat, és olyan színeket tudott, tehát az, hogy ő nagyon színekben gondolkodott, ez például egy eléggé meghatározó, a későbbi korokra is nagyon meghatározó volt, hogy oké, ha egyszerű maga a zenei tartalom, vagy az a dallam, de az úgy szólal meg, mintha egy hegytetőn állnánk, és éppen valami csodálatos naplementét néznénk, és ez csak a hangzással el tudja érni, akkor ez az egyik nagy invenciója talán.
1: Május 30-án ezen a koncerten el fog-e hangozni az 1492 a Paradicsom meghódítása című filmből, ugye az az ikonikus zene, illetve hogyan, nem jó szó, hogy alakítottátok át, hanem hogyan varázsoltátok át ezt olyan fugátó orkesztrástra?
2: Igen, nem is hagyhatjuk ki igazából, meg lennénk vetve, hogyha ezt kihagynánk. Úgy szólal meg nálunk egy hosszabb medlibe ágyazva egyébként ez a dallam is, hogy én itt hozom össze azt, amit én mondjuk komoly zenei zeneszerzés szakon tanultam, és magamba szívtam, meg Bach zenéjéből, meg Beethoven zenéből magamba szívtam, hogy ezeket az amúgy modernebb, akár néha a könnyűzenés témákat hogyan lehet egymásba szőni, és úgy válaszolgatnak a szólamok egymásnak, hogyha megszólal egy kis részlet, egy kis fosztány abból, amit fel tudunk ismerni, hogy ez amúgy abból van, de már egészen más kontextusban. Én 4-5-6 Vangelis művet szőttem úgy egybe, hogy az elején felcsendülnek kvázi eredeti formájukban, aztán elkezdenek egymásba gabajodni ezek a témák, és akkor egy ilyen negyedórás mű születik végülis belőle, ahol a Blade Runner-től kezdve az Oceanic című albumáról és sok olyan ismertebb dallamából is hallunk részleteket, hogy ezek közben egymást alakítják ezek a motivumok.
1: Volt-e olyan, akire hatott Vangelis zenéje, és megálmodott-e valamilyen művet, amely el fog hangozni a koncerten?
2: Igen, kifejezetten szerettünk volna új műveket behozni ebbe a műsorba a sajátjaimon kívül is, tehát általában a Fugát Orkesztrával, hogyha ilyen tribut műsort csinálunk, akkor ott általában valamilyen ránk nagy hatással lövő szerzőtől is játszunk eredetieket, majd ezt követően főleg az én szerzeményeim szólalnak meg, de most meghívtunk ebbe a műsorba mai magyar filmzeneszerzőket, zeneszerzőket, akik kifejezetten ezzel jelentkeztek, hogy ők is Vangelis hatása alatt komponáltak, úgyhogy lesz többek között Los Angelesben is dolgozó Fodor Attilától, aki a Fine Cut Buddies nevű formációnak a vezetője, egy szerzemény. Ő már kifejezetten ezt a modernebb, ilyen sound designos vonalat képviseli, de benne van ez a Vangelisi tágas, epikus hangzás is, de közben nagyon érdekes zörejekkel dolgozik a ritmus szekció terén, és lesz még mű Nagy Solymosi Gábortól, aki szintén filmzenei vonalon aktív, illetve Derecskei András, aki nem olyan régen megnyert egy crossover zeneszerző versenyt is, amit a Fugát Orkesztrával szerveztünk. Ő egyébként hegedűse is a csapatnak, úgyhogy így találkoztak a szálak.
1: És neked?
2: És nekem is lesz jó pár olyan szerzeményem, amik újabbak is, tehát ilyen szempontból is új a műsor, hogy az elmúlt évekből vagy filmzenei, vagy kifejezetten a Fugátónak írt szerzemények.
1: Ha már adott ez a filmzeneszerző, mint Vangelis, meg rengetegen lesznek, akik a csapatban, illetve körülöttet filmzeneszerzők, megjelenik-e képileg valahogyan? Ezt meg lehet-e oldani, vagy azért ez sokkal bonyolultabb ettől?
2: Ez mindig egy nagy kihívás, filmzenekoncerteken szimfonikus zenekarok is sokat küzdenek ezzel, hogy az a jó, hogyha egy eredeti jelenetet bejátszunk, akár dialoggal, zörejjel együtt, és akkor ott ül egy zenekar, de senki nem őket nézi, hanem filmet nézünk, és mellesleg ott valaki zenélget. Ezt nagyon nehéz kivédeni, tehát ha mi használunk vizuált a koncerteken, akkor inkább ilyen emlékeztető jelleggel, rövid vizuális loopok, de inkább a fények, inkább a hangulatok, tehát mi is kifejezetten szeretnénk azt elérni, hogy itt azt érzékeljük, hogy önmagában a zene is milyen erősen tudja az adott hangulatot, vagy az adott asszociációt felkelteni.
1: Május 30-án lesz a koncert a Bábel kertemben. A próbák elkezdődtek-e már? Már gondolom azért így bizonyos dolgoknak meg kell lennie, hogy azért legyen május 30-án egy koncert, és itt nem a határidő lesz a múzsa, ugye?
2: Nem, elkezdődtek, és ami izgalmas, hogy például vokálterén Szőke Szandra énekesünk próbálgat például olyan effekteket és olyan megoldásokat, amikkel mondjuk nagyobb kórusra írt eredetiket is valahogy meg tudnak úgy szólaltatni, hogy nem playback, hanem érzékeljük, hogy ez az ő hangjából jön, de valamennyire használva az új zenei technológiákat, egyfajta ilyen sokszólamú, tehát tulajdonképpen a gép szétrakja a különböző szólamokra az ő ott élőben énekelt hangját, ilyenekkel is kísérletezünk, illetve hát a zenekar természetesen a vonós, fúvós, elektrós egyéb részeket is összepróbálja.
1: Mennyire veszik nyitottan az emberek, vagy azok, akik először látogatnak el egy Fugátó Orkesztra koncertre, hogy itt bizony gépek is megjelennek, de csak azért, hogy még izgalmasabb hangzás legyen.
2: Nem jött vissza olyan visszajelzés még, bármennyire is ez egyik legnagyobb ilyen belső félelmem, hogy az ember szeretne tényleg nagy epikus hangzást, de nem tud feltétlenül egy 100 fős szimfonikus zenekart oda élőben leültetni. Tehát mi ezt úgy szoktuk megoldani, hogy vannak akár egy-egy zenén belül is igazán vastagon megszóló részek, ahol nagyon szükséges, hogy egy kis segítség jöjjön virtuális hangszerekről is, és arra játszik rá élőben mondjuk a vonós négyes, vagy a két fúval, a trombita, obó, a kisebb kamara szekció, de azért emellett mindig vannak nagyon szólisztikus részek, ami nem szólalna meg az élő hangszerek nélkül, tehát az azért a fókuszban nálunk, ha már ott van ez a 11 fő, akkor mindig azon van, hogy az élő hangszerek átjöjjenek.
1: Fugato Orchestra, Vangelis és a New Age hagyaték koncert lesz, tehát május 30-án a Bábel kertemben, és hát Vangelis zenéje elvarázsol nagyon-nagyon sok mindenkit, és ha esetleg még eddig nem mélyedtek bele, akkor most ez egy tökéletes alkalom lesz arra, hogy hogyan gondoltok ti a görög zeneszerzőre, és mindemellett veled is mindig történik minden, illetve most ugye azért az ország kicsit felbojdult, és hát alakulnak meg olyan egyesületek, akik, illetve szövetségek, akik segítséget szeretnének adni azoknak, akik döntéshozói titulusban vannak most, úgyhogy megalakult a Magyar Filmzeneszerzők Szövetsége is, amelynek te is a tagja vagy. Az elnök, Balázs Ádám, mi ez a szövetség, illetve hogy mi a fő célkitűzésetek?
2: Egy ilyen szövetségnek már igazából nagyon rég létre kellett volna jönnie, és Ádám is eléggé szertágazóan igyekszik bevonni a szakma minél több képviselőjét, és egyfajta közös célt kitűzni. Ebben az edukáció azért az egyik legfontosabb, olyan szinten is, hogy a szakmán belül, tehát azt azért mindannyian érzékeltük filmzeneszerzőként is, hogy ha nincs egy megfelelő víziója akár a rendezőnek, vagy a producereknek arról, hogy mit tudna a zene a filmben, akkor nagyon későn kerül be általában már a filmzeneszerző az egész folyamatba, és nem nagyon tud visszahatni a tervezésre. Tehát egyszerűen ez jelenti a büdzsét is akár, de művészeti döntéseket is befolyásol, hogyha az utolsó pillanatban derül ki, hogy ja, itt egyébként zene is kellene, na gyorsan rakjunk be valamit, aminek ilyen és ilyen hangulata legyen. Ehelyett, hogyha már mondjuk akár forgatókönyv írás szakaszban el tud kezdeni az együttműködés, az tartalmilag és művészileg is nagyon sokat számít. Tehát az egyik az, hogy a kifejezetten a producerek és rendezők edukálása az egyik főpont, illetve az, hogy azáltal, hogy egy picit tényleg jó hiszemen csak azt feltételezve, hogy nincsenek igazán tisztában a döntéshozók, hogy milyen folyamatok zajlanak egy zeneszerzés, vagy zenefelvétel, vagy zene hangtervezés szakaszaiban, ezért erről egy picit edukálni, hogy reálisabb legyen a költségtervezés is. Tehát az is egyértelmű cél, hogy reálisabb költségkereteket tudjanak már az elején elkülöníteni arra, ami hát igazából a film hatásának a fele, nagyon sokszor ezt mondani is szokták, tehát a hang és zene.
1: Ha belegondolunk a néma filmek világába, vagy onnan indulunk el, már ott is volt alatta, amikor ugye játszottak zongoristák vagy zenekarok, és aztán utána, hogyha kipróbálunk egyszer egy olyat, hogy mondjuk levesszük a zenét a film alól, nem lesz meg az a hatás. Tehát valóban ez nagyon tudja fokozni a dolgokat, a feszültséget vagy megteremteni, vagy lehalkítani. Érdemes is megbecsülni ezt. És akkor most mi lesz a terv? Kiadtok közösen valamit, vagy folyamatosan ott vagytok, beszélgettek, segítséget adtok?
2: Is, igen, tehát tervben van az, hogy egy ilyen néhány pontból álló javaslatcsomagot elkészítsünk, amiben ezek a legfontosabb szempontok megjelennek, és rendszeres szakmai összejövetelek, egymás edukálása is, tehát saját belső workshopok szervezése is. Én magam is egyébként hosszú évek óta a filmfesztiválokon filmkészítőknek tartok workshopot kifejezetten ezzel a céllal, hogy egy kicsit segíteni azt, hogy zenében gondolkodni, milyen funkciói lehetnek a filmben a zenének, mert nagyon triviális az, hogy az alaphangulat, de nagyon sok egyéb információt, meg másfajta eszközként is használ. A zene ritmus teremtéstől kezdve rengeteg mindent tud, és erről a diskurzust erősíteni, ez az egyik célunk.
1: Illetve azt gondolom, hogy az AI-nak a térnyerése is, ugye? Azért ez egy fő kérdés.
2: Igen, ez egy nagy kérdés, hogy konkrétan a filmzenében mennyire fog megjelenni, mert azért ez még egy picit odébb van. Nem azt mondom, hogy nem fog olyan szintű produktumot tudni létrehozni, amire már azt lehet mondani, hogy ez ugyanolyan, mint egy ember csinálná. Bár jelenleg azért még tényleg messze vagyunk tőle, úgy látom ezen a téren. Az, amiben mondjuk a mainstream zenei stílusokban már nagyon előjár az AI. Itt a filmzenének olyan nüanszai, emberi pszichológiai háttér megértése, meg egyebek hiányoznak még, meg folyamatos átmenetek, hogy az egyik pillanatban még ilyen, de egy picit ott váljon melankolikusabbá. Lehet már ilyeneket is promptolni egy mesterséges intelligenciának, de azért az igazán egyedi kreatív ötvözetek, azok az ötletek. Tulajdonképpen ez is persze a promptolás pillanatában dől majd el, tehát a filmzeneszerzők is lehet, hogy előbb-utóbb inkább ilyen art director szerepben, tehát hogy nagyon jól működő képzés zene hatásokat kitalálni, lehet, hogy ez lesz az egyik fő vonal, de egyelőre még szerencsére van kellő feladata egy filmzeneszerzőnek.
1: Maradjon is így nagyon sokáig, illetve legyen megfelelő mennyiségű és minőségű fogátó orkesztra koncert, mert hogy rátok azért az a jellemző, hogy akkor vagytok, amikor akartok valamit mondani, és az olyan minőségbe áll össze, ugye?
2: Így van, erre törekszünk.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk. Az elmúlt percekben Alpár Balázs média zeneszerzőt hallhatták, a Fugátó Orkesztra alapító vezetőjét. Köszönöm.
2: Köszönöm, hogy itt lettem.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Néhány percen belül friss hírek, információk érkeznek itt a Klasszik Rádió 92.1-en, de a Papagéno Klasszik a következő órában is várja a hallgatókat. A Papagéno Klasszik a második órában is folytatódik, ahol a heti hír összefoglaló szintén folytatódik. Elkezdődött a 79. Cannes Filmfesztivál, illetve Krasznahorkai László kapta az Artisjus irodalmi nagydíjat. A Papagéno Klasszik második órájában Benda Gábor zongorista zeneszerző lesz az első vendég, akinek Szinergiák sorozata a Bruckner Galériában is bemutatkozik május 29-én. Az összművészeti előadásában a jazz ikletésű kompozíciókhoz novellák és kortárs képzőművészeti alkotások társulnak. Valamint vendég lesz még Demény Balázs junior primadíjas zongoraművész. Május 26-án a klasszikus zene és a tánc ősi kapcsolata kerül fókuszba a Magyar Zeneházában. Demény Balázs junior primadíja zongoraművész Évszázadok táncai című koncertje nem egy hagyományos zongoraest, hanem inkább egy korszakokon átívelő párbeszéd, amelyben a tánc rituális ereje és a klasszikus zene találkozik. Ezzel várom tehát Önöket a Papagéno Klasszik műsorában. Tartsanak velünk!
0: Társadalmi célú reklám következik.
2: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az Egy lépéssel több alapítvány a Fogadj örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz Egy lépéssel többet. www.egylépéssel.hu. A kampány az Egy lépéssel több Hajós István alapítvány megbízásából, a Dívó Magyarország támogatásából valósulhatott meg.
0: Társadalmi

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Ferenc József híd, későbbi nevén Szabadság híd, eredetileg zöld színű volt, de miután a II. Világháborúban felrobbantották és a felújítást követően nem állt rendelkezésre ez a szín, egy ideig szürkében pompázott. Eredeti színezetét 1984-ben nyerte vissza, amikor egy felújítás során elbontották a teljes pálya szerkezetet, és helyébe vasbeton pálya elemeket építettek. A Fővám tér és a Gellért tér között nyújtózó építmény legutóbbi nagy felújítása 2007-ben kezdődött el. A 21 hónapig tartó munkálatok során megerősítették az acélszerkezetet és a vasbetonpályákat, kijavították a pilléreket és a hídfőket, átépítették az út- és villamospályát, valamint a járdát, rekonstruálták a műemlékeket és díszvilágítást is kapott Budapest legrövidebb hídja.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Párizs központi részén található Louvre Múzeumban ősi egyiptomi, ókori görög és római alkotásokat tekinthetünk meg, de láthatunk kiállított darabokat a középkori Európából, illetve a napóleoni Franciaországból. A Louvre egyik leghíresebb alkotása Leonardo da Vinci Mona Lisa című műve, ami előtt turisták tömege szokott állni. A párizsi Louvre első épülete a 13. században épült, melyet eredetileg kastélynak szántak. Az évek során folyamatosan átépített és funkcióját tekintve is folyamatosan változó Louvre volt vár, oklevéltár, királyi palota, fegyverraktár, de közszolgálati székhely is. Modern verzióját 1882-ben adták át a ma is megtekinthető üvegpiramissal, mely az épület előtt található. Az üvegépítményt Eoh Ming Pei, kínai származású építész alkotta meg. Az építéssel nem mindenki értett egyet. Sokak szerint elcsúfította a múzeum előtti klasszikus teret, mára azonban Franciaország egyik legnevezetesebb látnivalójává vált.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: helyet a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Lengyelországba és Ausztriába utazik jövő héten a miniszterelnök. A holokauszt áldozataira emlékeztek Budapesten. Holnap már kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába, Bécsbe utazik Magyar Péter és Kapitány István. Erről a gazdasági és energetikai miniszter írt közösségi oldalán. Kapitány István hangsúlyozta, két fontos partnerről, két komoly gazdasági kapcsolatról van szó. Hozzátette, a cél erősebb gazdasági együttműködés, több lehetőség a magyar cégeknek és aktívabb magyar jelenlét Európában. Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be Gajdos László tárcavezető Facebook oldalát. A miniszter a leendő államtitkárt elhivatott ügyvédként és közigazgatási szakemberként mutatta be. Mint fogalmazott, Bögi Viktóriával közösen elszántan hisznek abban, hogy a döntéshozatalnak átláthatónak kell lennie, és hogy a természeti értékeket meg kell óvni az indokolatlan beavatkozásoktól. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki aszbeszt tartalmú kőzózalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezettek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Elmebetegségben szenved az észak-olaszországi gázolás elkövetője, erősítette meg a rendőrség. A gázolás szombat délután történt Modena központjában. A 31 éves marokkói származású férfi autóval elgázolta a járdán sétálókat, majd kiszállt a járműből és késsel hadonászva megpróbált elmenekülni, de járókelők feltartóztatták. A sérültek száma 8-ra emelkedett, közülük 4-en súlyos állapotban vannak. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Hondius óceánjáróról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast hoztak ki, mindannyian karanténban vannak. A WHO szerint a tengerjárón kitört járványt az andoki hantavírus törzs okozta. Vasárnap tartották az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékezők a pesti alsórakparton vonultak végig az embermentők emlékműve alatti Dunaparti nagyszínpadhoz, ahol Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke mondott beszédet. A szervezők célja, hogy a résztvevők jelenlétükkel kiálljanak az emberi méltóságért és az élettiszteletéért, gátat szabva a kirekesztésnek, az antiszemitizmusnak és az előítéleteknek. Hétfőn is, főként keleten, északkeleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. Éjszaka 7 és 13, délután 17 és 23 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ha ibafára látogatunk, mindenképpen térjünk be a Pipa Múzeumba, mely 1968-ban nyitotta meg kapuit. A híres nyelvtörő is innen ered. Hangai Nádor 1864 és 1905 között volt ibafa plébánosa, aki nagyon szeretett pipázni, így hívei egy nagyméretű fapipával ajándékozták meg, melyet Gerber Béla iparművész faragott számára. Ez természetesen a múzeumban is megtalálható. Az ibafaiak pedig azóta, vagyis 1934 óta gyűjtik a dohányzás történeti relikviákat. A híres nyelvtörőt pedig a plébános újságíró barátja, Roboz István vetette papírra, mely aztán annyira népszerű lett, hogy 1931-ben az operettet is meghódította.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Clark Ádám tér a Lánchíd építésével kapcsolatban a Főutca és a Várhegy között a hídépítési munkák felvonulási területeként keletkezett, majd a híd megnyitásával térré bővült. Először Lánchíd tér a neve, később az 1861-ben megnyílt Budai Népszínházról Népszínház, illetve az Alagútról Alagút tér volt az útbaigazító az ismert neve mellett. 1912-ben nyerte el a végleges nevét. Itt áll a Magyar Országutak 0 kilométert jelző szoborköve, és 1907-től van villamos járat a tér alatt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key West-i. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ulmban található a sokáig egyedülállónak számító kenyérmúzeum, amelynek nyitása óta több millió látogatója volt. A múzeumot két vállalkozó alapította 1955-ben, akik maguk is pékségeket üzemeltettek. A 18 ezer kiállítási tárgy mindegyike a kenyérkészítés történetéhez kapcsolódik. A kiállítás a kőkortól napjainkig öleli fel a kenyérkészítés történetét tárgyakkal és filmekkel illusztrálva. A múzeum szakkönyvtárában 6000 könyv és számos archív dokumentum is található.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gellért-hegyi Szabadságszobor Budapest egyik jelképe. A főváros ostroma után 1945-ben határozták el, hogy épülnie kell egy hősi emlékműnek. A kompozíció hivatalos elnevezése felszabadulási emlékmű lett. A pálmaágat tartó nőalak előtt egy 6 méter magas, bronzból készült zászlós géppisztolyos szovjet katona állt. A katona szobrát 1956-ban már ledöntötték, de a forradalom bukása után azt pótolták, majd 1992-ben végleg a Memento Parkba került. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd a főváros legészakibb hídja, ami Újpestet köti össze Budakalásszal a Szentendrei szigeten keresztül. A híd a Budapestet elkerülő M0-ás autóút része. Nem hivatalos neve is az M0-ás Északi-Duna hídja, ami áthalad a Szentendrei sziget és a Szentendrei Duna ág felett is. Környezetvédelmi okokból a hídról nem lehet lehajtani a szigetre. Ez az építmény valójában öt híd együttese, melyek közül a legnevezetesebb a Nagy Duna ág felett átívelő 591 méter hosszú hídszerkezet, mely az ország első igazi ferdekábeles hídja. Az átkelőn irányonként két forgalmi sávot alakítottak ki, de találunk rajta gyalogutat, és ezen halad át a nemzetközi Eurovelo 6 kerékpárútvonal is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Lengyelországba és Ausztriába utazik jövő héten a miniszterelnök. A holokauszt áldozataira emlékeztek Budapesten. Holnap már kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába, Bécsbe utazik Magyar Péter és Kapitány István. Erről a gazdasági és energetikai miniszter írt közösségi oldalán. Kapitány István hangsúlyozta, két fontos partnerről, két komoly gazdasági kapcsolatról van szó. Hozzátette, a cél erősebb gazdasági együttműködés, több lehetőség a magyar cégeknek és aktívabb magyar jelenlét Európában. Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be Gajdos László tárcavezető Facebook oldalán. A miniszter a leendő államtitkárt elhivatott ügyvédként és közigazgatási szakemberként mutatta be. Mint fogalmazott, Bögi Viktóriával közösen elszántan hisznek abban, hogy a döntéshozatalnak átláthatónak kell lennie, és hogy a természeti értékeket meg kell óvni az indokolatlan beavatkozásoktól. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki aszbeszt tartalmú kőzózalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezettek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Elmebetegségben szenved az észak-olaszországi gázolás elkövetője, erősítette meg a rendőrség. A gázolás szombat délután történt Modena központjában. A 31 éves marokkói származású férfi autóval elgázolta a járdán sétálókat, majd kiszállt a járműből és késsel hadonászva megpróbált elmenekülni, de járókelők feltartóztatták. A sérültek száma 8-ra emelkedett, közülük 4-en súlyos állapotban vannak. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Honduras óceánjáróról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast hoztak ki, mindannyian karanténban vannak. A WHO szerint a tengerjárón kitört járványt az andoki hantavírus törzs okozta. Vasárnap tartották az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékezők a pesti alsórakparton vonultak végig az embermentők emlékműve alatti Dunaparti nagyszínpadhoz, ahol Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke mondott beszédet. A szervezők célja, hogy a résztvevők jelenlétükkel kiálljanak az emberi méltóságért és az élettiszteletéért, gátat szabva a kirekesztésnek, az antiszemitizmusnak és az előítéleteknek. Hétfőn is, főként keleten, északkeleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. Éjszaka 7 és 13, délután 17 és 23 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A múzeumi közeg mellett egyre nagyobb trend, hogy a művészeti alkotások a kulturális intézmények mellett utcai környezetben érik el mondani valójukat, céljukat. Az úgynevezett street art a 90-es években terjedt el, egyik műfaja a graffiti, azonban alkotója ismert profi és engedélyezve jelennek meg. A street art egyik legismertebb képviselője Banksy, aki a brit undergroundból nőtte ki magát. Témái leginkább a kormányt bírálták, így műveit vandalizmusnak tartották. Karrierjét graffiti művészként kezdte, azonban műveiből 2002-ben nyitottak kiállítást Los Angelesben. 2009-ben már a Bristol City Museum and Art galériában mutatta be alkotásait, így az utcai művészet képviselőjének egyik legnagyobb kiállítása nyílt meg, több mint 100 alkotással és 78 új munkával.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kvassai Jenőről elnevezett híd a Csepel-sziget északi részét köti össze Budapest 9. kerületével. Az 1926 és 1927 között készült út a szabad kikötőhöz, ami közvetlenül a felső torkolati hajózsilip alatt keresztezi a Ráckevei Dunaágat, ezért szükség volt egy átkelőre is. A kétszer egysávos rácsos közúti hidat a kikötő ügyek kormánybiztossága építette Dieter János tervei alapján, összesen 316 tonna vasat felhasználva. Az építményen egészen a Csepeli gyorsvasút megnyitásáig autóbusz is közlekedett, és jelentősen megkönnyítette az egykori nagyvásártelep, a mai nagybani piac elődjének életét, ahová így nem csak vasúton és hajón, hanem közúton is szállíthatóak voltak a termények. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Párizsban, a Marais negyedben található az 1985-ben nyílt Picasso Múzeum a Hotel Salé 5-szintes villájában. A múzeum 5 évnyi felújítás után 2014-ben nyitott meg újra, mely során 3800 négyzetméterre bővítették a kiállítás méretét. A múzeum 3 útvonalon és 37 termen keresztül időrendben és tematikusan vezeti végig a látogatókat Picasso korszakain, a kezdetektől a halála előtti időszakig. Emellett megtekinthetők a művész magángyűjteményének darabjai is, Cézanne, Degas vagy épp Matisse alkotásai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest 17. kerülete a Duna balpartján, a főváros keleti részén fekvő városrész. Majd 55 négyzetkilométeres területével Budapest legnagyobb méretű kerülete. 1950. január 1-én jött létre az addig önálló Rákos Csaba, Rákoshegy, Rákoskeresztúr és Rákosliget nagyközségekből, amikor azokat Budapesthez csatolták. Területe szinte teljes egészében dimbes-dombos, a pesti oldal és egyben a pesti síkság legmagasabb pontja. A 241 méteres erdőhegy is itt található. Az egyfőre jutó zöld és erdőterületek szempontjából a második és a 12. kerületek mellett ez a legjobban ellátott fővárosi kerület.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Lengyelországba és Ausztriába utazik jövő héten a miniszterelnök. A holokauszt áldozataira emlékeztek Budapesten. Holnap már kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába, Bécsbe utazik Magyar Péter és Kapitány István. Erről a gazdasági és energetikai miniszter írt közösségi oldalán. Kapitány István hangsúlyozta, két fontos partnerről, két komoly gazdasági kapcsolatról van szó. Hozzátette, a cél erősebb gazdasági együttműködés, több lehetőség a magyar cégeknek és aktívabb magyar jelenlét Európában. Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be Gajdos László tárcavezető Facebook oldalán. A miniszter a leendő államtitkárt elhivatott ügyvédként és közigazgatási szakemberként mutatta be. Mint fogalmazott, Bögi Viktóriával közösen elszántan hisznek abban, hogy a döntéshozatalnak átláthatónak kell lennie, és hogy a természeti